10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a szákrökő, pirosázva a híváskő, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek bohóc hala, búcsúzáskor kő.

És ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is kisként a problémák, az ennyi, amit én adhatok, lekopott a

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: További információ www.kamionexpress.hu. Ez reklám volt.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Ez reklám volt. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, fél 10-től pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós.

0: lehet majd jelezni a visszaéléseket. A vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Országos konzultáció sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációnak. A következő hónapokban az ország összes régiójába ellátogatnak. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt találat ért. Orosz légi csapás érte az egyik szomszédos települést, valamint Dnipropetrovszk megyét és Zaporizsját is. Legkevesebb 6 civil életét vesztette, többen megsérültek. Közben az ukránok drónokkal támadtak több oroszországi régiót. A műveletekben 2 meghaltak. Folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozónapot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A keddihez képest a tegnapi tüntetésen kevesebben, a szervezők szerint 130 ezren, a belügyminisztérium szerint 72 ezren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, 48 rendőr megsérült.
1: Időjárás.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Annyira kár néha, hogy azt a hangulatot nem tudjuk így átadni, ami most itt van a stúdiónkban.
3: Igen, a bekapcsolás előtt, mikrofon bekapcsolás előtt megy.
2: Igen, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy hát teltházunk van, és annyira jó hangulatban telik itt ez a nap tulajdonképpen, hogy arra gondoltunk, hogy hát meginvitáljuk Emesét, kolléganőnket, Flanek Emese van itt velünk a stúdióban, hogy maradjon és beszélgessünk egy kicsit, és Benny, mint Benny jelenlegi gyakornokunk, Emese meg, mint ex-gyakornokunk, kolléganőnk, sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: És ha már így összegyűltünk, hát akkor egy kicsit ilyen csajos, pasis témáról kezdtünk el itt beszélgetni, és hát szerintem annyira jó téma, hogy lehet, hogy hallgatóink is esetleg szeretnének hozzászólni, mert hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hát volt-e már mindannyiunknak, és hát kiderült, hogy volt egy ilyen kínos randi, kínos ismerkedés, amikor valaki udvarol neked, de neked ő egyáltalán nem tetszik, de ha már kegyes hazugságokról beszéltünk az előbb, hogy azt hogy mondd el neki? Betty, neked állítólag volt egy sztorid.
3: Na, én kezdem, akkor jó, itt kicsit beavatlak titeket. Hát volt egy sztori, egyébként egy 10 évvel ezelőtti történet, tehát nem most volt, de akkor szerintem a Tinder így a virágkorát élte. Lehet, hogy most is, azt most nem tudom, arról nem tudok nyilatkozni. És akkor ott volt egy srác,
2: ez
3: akivel én beszélgettem. Igen, ez egy jó kérdés, majd erről lehet, hogy emesség tudnak inkább jobban mondani bármit. És akkor volt egy srác, aki hát kép alapján nekem tetszett, de hát nyilván tudjuk, hogy azért a fotó az nem mindig azonos a valósággal. És utána mi elmentünk egy rendes randira, egyébként oda a Deák Ferenc tér környékére, Gosdú udvar, az biztos mindenkinek mond valamit. Igen, és ott beültünk koktélozni.
2: Bocsánat, csak olyan, mintha Darth Vader ülne egyébként közben nálunk, egy nagyon picit, vagy ne vegyél levegőt, vagy, ja. Vagy egy picit hátrém a mikrofonoddal, mert így ez de ha lehet, akkor ne vegyél levegőt, légy cíj 10 perc. Nem, jó, de hogy ne,
3: azért vegyél levegőt.
5: Bejöttek közben az emlékek.
2: Na igen?
3: Hát semmi, csak röviden annyi, hogy mi találkoztunk, és hát amikor én már megláttam őt, akkor láttam,
2: jaj,
3: hogy...
2: Remélted, hogy nem ő az.
3: Tehát, hogy ő volt a fotón is, viszont ott úgy nézett ki, vagy tudjátok, hát nyilván ez fotóbeállítástól is függ, hogy ilyen tök magasnak tűnt, és én nem vagyok annyira magas, de kicsike volt, már olyan szempontból volt így pasiként alacsony, hogy tőlem is sokkal viszonylag sokkal kisebb volt, és úgy valahogy nem erre számítottam, és egyébként egy nagyon aranyos rác volt, de volt azért egy-két olyan mondata, ezt sosem fogom elfelejteni, amikor megkérdeztem, hogy mit szeret csinálni a szabad idejében, vagy mondjuk hétvégén, és mondta, hogy ő egyedül szokott sétálni, és én megkérdeztem, nincsenek barátaid, és itt nagyon kellemetlen, ezt tisztentem, megkérdeztem, és akkor ha már ugye az előző fél órában a kegyes hazugságokról beszéltünk, mondtam neki ott, mint hogy gyorsan lehúztam a koktélt, viszonylag gyorsan, hogy figyelj, én akkor éppen tévében dolgoztam, és egyébként csak 10-re jártam akkoriban, mondtam, hogy figyelj, reggel 6-kor kezdek, úgyhogy muszáj mennem, tehát hogy az volt ilyen, nem volt semmi durva, és én utána nagyon finoman így megmondtam neki, bár azt már én csak leírtam üzenetben, hogy,
2: na de
3: hogy miért nem passzolunk. Ja. De arra már nem emlékszem, de nyilván mondtam neki, hogy ne haragudj.
5: Figyelj, nagyon alacsony vagy.
3: Hát ezt nem írtam le neki.
2: Nem, hát szerintem inkább
3: megmondtam, hogy nem passzol az érdeklődési körünk, talán nem is
2: meg
3: tudom.
2: Hát nem ugyanaz a hobbink, én nem szeretek egyedül
3: sétálgatni. Egyedül sétálgat a városban, mert hogy hát azt én nem mondta, hogy nincs sok barátja, de hogy nagyon elvont volt, tehát valahogy nem tényleg nem passzoltunk.
5: Onnan ismerted meg a randi, hogy rózsa volt a szájában?
3: Ja nem, ahogy akár lehetett volna, mert egyébként ilyen gavallér típus volt, igen, de
2: hú, ez nagyon.
3: Remélem megtalálta azóta tényleg élete párját, mert mondom, ez már tényleg egy 10 éves
4: sztori legalább. És most már ketten sétálnak.
3: Tényleg,
2: de romantikus.
3: Nekem ez volt csak, ami kicsit kínos volt, hogy én ott totálisan másra számítottam. Na,
2: hát egyébként tényleg hát azért a társkeresőn például az, hogy hány centi, mármint az ember,
5: ja.
2: Az úgy nem jön át, bár nem tudom, hogy oda nincs, nem tudom, én nem voltam nagyon ilyeneken, nincs odaírva, hát hogy centi, kiló,
3: csak nagyon
2: szemeszíne.
3: Tudjátok, így alulról volt úgy fotózva, egy autó mellett.
2: Egyre izgalmasabb alulról fotózott.
3: Jó. És nagyon magasnak tűnt, vagy legalábbis nem is azt mondja, nagyon magasnak, de mondjuk tőlem azért jóval magasabbnak. Hát nem. Úgyhogy ez kicsit így más.
2: Szerintem
3: más
2: annál nincs rosszabb, mikor egy pasira azt mondja egy nő, hogy hát olyan aranyos, nem? De mit mondasz?
3: Igen.
2: Benny.
5: Én el fogom magam sírni. De nem, de ez az aranyos, ez katasztrófa. Meg a legjobb barátok.
3: Na,
5: meg ez az ilyen idő kell. Nagyon
2: igen.
5: Rosszak.
2: Ezek már a szakítós dumák, igen, hogy ez nem a te hibád, ez rólam szól, nem. Én nem. Hát
5: ezeket
2: igen.
5: Nekem a ChatGPT szoktam mondani, mikor kérdezik tőlem.
0: legyünk barátok. Miért csak GPT-t, hogy mi?
5: Nem, csak átállítottam, hogy női hangon válaszoljon, és azóta letiltott.
2: Nektek volt már egyébként ilyen, hát vagy kínos randi, vagy olyan, hogy mondjuk inkább gondolom neked emese udvaroltak, bár ma már a csajok is udvarolnak a pasiknak. És hogy úgy nektek úgy annyira nem méreznek el, de amúgy tehát nekem, a mai fiatal nekem, fiúknak oké, okay, hogy hát egy nő, úristenem, esem mindjárt neked meg.
5: Nekem igen.
2: Neked ugrik.
5: A legnagyobb álmom, hogy egy nő vigyen el engem randizni.
0: Jézus. És még fizessen is helyetted? Vagy
5: nem,
0: mi?
5: Azt nem kell.
3: Azt nem kell.
5: De jó lesz.
2: Akkor most már olyan aranyos vagy, Benni. De most ez... De ez most komoly, vagy poén?
5: Nem, esküszöm. És nekem az álomrandim az az, hogy mondjuk a Morizonsban vigyen el valaki.
3: Tényleg, igen, olyan... ott jöttem össze a férjem. Oh! De mi együtt mentünk, tehát hogy a baráti társaságon mentünk oda, nem ott ismertem meg, de a Morizons 2 az egy szép emlék.
5: Ez egy ikonikus.
3: Egyébként igen, úgyhogy kívánom neked, szerintem tök jó kapcsolat.
2: Én ünnepeltem ott egyszer a szülinapomat, ennyi. Jó, akkor azt most itt élőadásban megtudtuk, hogy teljesen más az ideális randi elképzelésetek, mert MS-ével pont csináltam anno egy interjút tök más témában, más miatt erről. Hát te nem a Morizonsba, és nem te szeretnéd felszedni a pasit.
0: Biztos, hogy nem.
2: Aj, kár, pedig itt gondoltam, hogy utána összehozlak titeket, de akkor ez a hajó elment.
5: Amúgy meg tudok változni.
0: Jó, mert én nem.
3: Jó, ezt megtudtuk.
2: Neked erről mi a véleményed egyébként? Egy korosztályban ugye majd, hogy nem egyidősek, vagy nem tudom, ti egyidősek vagytok? Vagy?
0: Te fiatalabb vagy, mint én.
2: Aha. Jó, akkor szóval, hogy...
5: Szeretem az idősebb nőt.
2: Akik felszedik őt. Szóval, hogy neked ez nem. Te inkább ez a, hát hagyományosabb, konzervatívabb beállítottságú vagy ilyen szempontból?
0: Igen, én abszolút, de ezt neked is kifejtettem abban az interjúmban, hogy én ilyen abszolút romantikus filmeken nőttem fel, és én az a fajta lány vagyok, aki azt várja, hogy majd őt meghódítsák ilyen hagyományos, lovagias módon, úgyhogy azzal nincs baj szerintem, hogyha a lány megy oda, de én magamról ezt nem tudom elképzelni.
2: Mondjuk akkor most ez felvet bennem pár kérdést, tehát hogy te a romantikus filmeken nőttél fel, és neked az az ideális randi, az a hagyományos, hogy akkor Benni milyen filmeken nőtt fel, ha neki az, hogy a nő szedi fel.
3: Project X.
2: Project X, meg a Robinson, nem? Azt ti láttátok? Az a Mrs. Robinson, vagy mi az, a, amikor egy idősebb nő szedi fel a fiatal, azt hiszem tanára volt. Na mindegy, nem. De hogy akkor nem tudom. Na hát akkor itt látjuk a két végletet, tehát hogy vagy a két oldalt, hogy mennyire más, hogy gondolkodtok. De most ragadjunk már ennél a témánál egy picit, hogy miért, Benni, te nem szereted meghódítani, benned nincs az ösztönös vágy, hogy...
5: De megvan, csak vannak ilyen vágyaim.
2: Ja, hogy most
5: akkor ugyanúgy elmegyek, és kitalálom az ilyen bowling, meg ilyen programokat, de nem tudom.
3: Mi volt eddig a legkülönlegesebb helyszín, ahol mondjuk randiztál, vagy amit úgy te találtál ki, vagy...
2: A Morizons.
3: Egyébként
2: nem az az álom.
3: Az álom, igen.
5: Hát amúgy, ami nekem nagyon különleges volt, az egy ilyen bubble tízó Budapesten, és egy ilyen japán étterem.
3: Jaj, amikor ezek a kis bogyók vannak a teába, vagy az italba, tudjátok, hát ilyen...
2: Én tudom, igen,
3: van, nem tudom, mi van benne, de ilyen bogyók vannak.
2: Egyébként igen, az nem rossz. Neked, de volt már például olyan, visszatérve az eredeti témákra, mert már így féltem, hogy Benni vágyairól kezdünk így el beszélgetni, hogy így valahogy el kéne venni a beszélgetést másfelé. Szóval, hogy kínos volt olyan, hogy kínos volt a szitu. Például egy lány szeretett volna téged felszedni, Benni, de neked ő nem tetszett, vagy nagyon mondjuk sok. Te voltál kínos inkább a lánynak, vagy nem tudom. Ne,
5: hát olyan, azt az állandóan... De olyan is volt. Volt olyan, hogy az Instagram highlightjába én félrenéztem, hogy néz ki, és nem ő volt, és én azt hittem, hogy vele beszélgetek, de nem ő volt.
2: Jó, fordítsd, kérlek.
3: Mennyi idő után derült ki?
5: Amúgy nem tudom, de egy hét.
2: Fordítsd, kérlek, aki nem érteni, nem magamra célzok. Mi az az Instagram highlight? Szóval nem értem a mondat első
5: Instagramon
2: felét.
5: Összefoglalónak hívják.
2: Köszönöm. Igen.
5: És abba így be tudsz rakni magadról képeket.
0: Amiket a történet, az archivált történeteidet, amik, hát, amiket kirakod. És értem. Akkor azokat tudod ilyen gyűjteményekbe berakni.
2: Értem, köszi. Neked volt ilyen kínos, hogy valaki mondjuk udvarolna neked emese, de neked ő annyira, hogy nem.
0: Hát
2: ugye,
0: akkor
2: én mit csinál?
5: Ja, csak igen. Akkor jegyzetelek, hogy tanuljak már.
2: De várjál, nem az ilyen arab, nem tudom, 50-es férfiakra gondolok, akinek már amúgy három felesége van, mert hogy ilyenek is betalálnak téged, hanem ami tényleg ilyen...
0: Persze. 15 éves koromban megkértél te a kezemet valami pakisztáni srác, úgyhogy, vagyis srác 30 pluszos volt akkor, de úgyhogy igen, amikor szőke vagy, akkor
3: igen,
0: igen az, hát az igen, ilyen férfiak megtalálnak, de fehér emberek is próbálkoztam.
2: Fehérek, igen, magyarok
3: személyesen is amúgy? Vagy az
0: hát nekem
3: formában?
0: Többször is előfordult, hogy fiú haverjaim így több év barátság után egyszer csak, hát volt egy haverom, aki ledobta rám a bombát, hogy ő szerelmes belém, így mindenféle előzetes bevezetés nélkül, úgyhogy egy randira se hívott el, meg semmi, hanem egyszer csak így vallomást tett, és akkor nagyon kínos volt.
2: De neked fel se tűnt addig, hogy ő esetleg
0: hát,
2: többet érezte?
0: Sejtettem, de így próbáltam így félre söpörni, mert egyébként mint haverok tényleg tök jól el voltunk, de mondjuk ez egy régi sztori, és akkor annyira kínos volt, mert közben, mint embert, nagyon kedveltem, de egyszerűen nagyon nem illettünk össze, és ez a hogy utasítsam vissza,
2: hát
0: úgyhogy ne tépjem ki a szívét.
3: Ez nehéz.
0: Háromszor kellett visszautasítanom ráadásul, mert kétszer is szerelmet vallott, és mindkét, hát ugye kétszer, mind a kétszer személyesen, és akkor ilyen nagyon gyengét próbáltam lenni, hogy ezért ne tépjem ki a szívét, de utána meg nem értette az üzenetet, mert még mindig úgy gondolt, hogy van nálam esély, és akkor utána meg már írásban kellett neki egy ilyen hosszú üzenetet írtam, mert ez már amúgy a Covid alatt volt, hogy figyelj, én mint barát nagyon kedvellek, de nem. Tehát, hogy igen, a tipikus szöveg, de itt amúgy tényleg erről volt
5: de
0: szó,
5: nem,
0: hogy hanem haverok voltunk, és...
5: Nem esik jobban, hogyha letéped a raktapaszt. És akkor utána tényleg haverok maradhattok, mert...
0: Amúgy utána azok maradtunk nagyon sokáig. Igen, igen. Azóta neki lett barátnője, meg jó, hát most már azóta eltávolodtunk, mert ez még ugye gimis sztori volt, de egyébként nagyon sokáig utána jóban voltunk, úgyhogy...
3: Akkor az egész jól sült el.
0: Igen, igen. Megértette szerencsére, meg aztán rájött, hogy igazán
2: harmadszor, igen.
0: Harmadszor,
2: jó, hát de legalább kitartó volt. Egyébként ez is tényleg olyan kínos tud lenni, amikor szegény azt hiszi, hogy... Mert ugye azt tudjuk, hogy egy női nem, az sokszor jelenthet igen, és akkor ember és férfi legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy most ez melyik nem.
0: Hát nálam a nem, az mindig az nemet jelent, ja? Úgyhogy én hát, elég határozottan megmondom valakinek, hogy nem.
2: Igen? Igen. Én egyébként nem feltétlenül ilyen voltam még az én koromban, igen, hanem hogy úgy kicsit úgy kellettem magam, vagy hogy mondjam, nem úgy, hanem hogy...
5: A pasifaló.
3: Nekem volt egyébként olyan ismerősöm, akik úgy jött, vagy ismerőseim, akik még annak idején úgy jöttek össze, hogy ott a lány így a fiú nyakára járt, és addig...
2: Jaj.
3: Benni állom, nem tudom. Előbb-utóbb, hogy végül is, tehát igazából azt hiszem azóta is együtt vannak, mert már annyira nem tartjuk a kapcsolatot, de úgy jöttek össze, hogy ott a lány nagyon nyomult. Ez nyilván fordítva is biztos, hogy működik, de hogy nem tudom, hogy ez mennyire szerencsés, egyébként mondom, azt hiszem azóta is együtt vannak, tehát hogy mégiscsak működött.
2: Hát igen,
3: ez
2: csak
3: egy
2: a hogy.
3: Fura dolog azért, ez a hogy. Tehát, igen, hogy igen, ott a nem, az mégsem volt annyira határozott valószínűleg, mert előbb-utóbb a srác így beadta a derekát.
0: Uh-huh. Szerintem a fiúkat könnyebb meggyőzni ilyen szempontból.
5: Nem vagyunk könnyen kaphatóak.
2: Na jó, hát nem mondom, hogy megfejtettük ezt a gordiuszi csomót, nem sikerült annyira, de ez így van rendjén, hogy a nők meg a férfiak valahogy mindig így a két pólus, és hogy valahogy nem baj az, hogy nem mindig van közös nevező. Nekem így ez a véleményem erről. Hát köszi, hogy behoztátok ezt a témát, meg ilyen fiatalos lendületet hoztatok
3: igen,
2: ide.
3: Igen, abszolút.
2: Ide a vénasszonyok közé.
0: Jaj,
2: jó, csak a magam nevében beszéltem.
3: Hát egykorúak vagyunk kevés.
2: Ja, akkor bocsi.
3: Hát, ilyen.
2: Köszönjük szépen Benninek, gyakornokunknak és Flaneke Mesének, korábbi gyakornokunknak, kolléganőnknek.
6: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
8: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján 3 különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Szigetszentmiklóson zajlott.
11: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták az Akadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
10: A láb egészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a láb egészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla podiáter rádiónknak elmondta, a láb állapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező változások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
12: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelő, vagy a csípő nem megfelelő működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
10: Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévénymódszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta.
9: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a halásztelki mentál higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Ez a Süspelnap a Lakihegyrádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Szép jó reggelt mindenkinek! Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Süsfelnapban, az ébresztő műsorunkban. Továbbra is közműépítés miatt több egyirányúsítás van Sziget-Szentmiklóson, mert hogy még mindig egyirányú a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak egy irányba a Losonci utca felé tudtok autózni. Aztán a Szent Erzsébet téren is jelenleg ott pedig csak a Tököli út irányába tudtok haladni, a Bajcsy-Zsilinszky utcai nagy körforgalomtól tulajdonképpen, tudjátok, a katolikus templomtól kezdve. Egyébként torlódás van térségünkben jelenleg Taksony és Dunaharaszti között az 51-es úton, de az 510-es úton is egészen lassan tudtok autózni. Bár péntek reggel van, ilyenkor ugye mindig azért egy picikét jobb a közlekedési helyzet, azért erősödik a forgalom a Gerinc úton, Sziget-Szentmiklóson, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán is jelenleg lassabban tudtok autózni. A Műúton viszont egészen jó a helyzet mind a két irányban, Szigethalmon, illetve szerencsére az M0-es déli szektorában sem látok semmilyen különösebb fennakadást. Ha nektek van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt viszont várjuk. Mutatom is az elérhetőségeket. Jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Október 9-e péntek reggel van. Én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Isten éltessen minden dénest, mert hogy a mai napon a dénesek ünneplik a névnapjukat. Boldog névnapot kívánunk nektek. Na és nézzük is meg gyorsan, hogy még milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak október 9-éhez. Például ma lenne 86 éves, hihetetlen, hogy egyébként nem is lenne annyira öreg. A Liverpoolban megszületett John Lennon, a Beatles együttes egyik alapító tagja. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Pete Best dobos alapította a Beatles-t, majd aztán 1962-ben Ringo Starr is csatlakozott Pete Best helyére. Első sikereiket a Liverpooli Cavern és a Hamburgi Star klubban érték el. Aztán 1962-ben készítették el első lemezüket a Love Me Do címmel, 63-ban volt az első országos turnéjuk Nagy-Britanniában. John Lennon a televíziókban, a filmekben, a sajtótájékoztatókon és interjúkban tanúbizonyságot tett személyiségének lázadó, kritikus oldaláról, gyors észjárásáról és bizony szarkasztikus humoráról. Munkáiban előszeretettel alkalmazta a szándékos megtévesztést, zenei karrierje mellett békeaktivista, író, színész és festőművész is volt. 1980. december 8-án New Yorkban Mark David Chapman meggyilkolta. 2002-ben a BBC közvéleménykutatás alapján összeállította a 100 legnagyobb brit listáját. Lennon a 8. helyet kapta ezen a listán. És ma van, képzeljétek el, egészen meglepő, de a tojás világnapja. A Nemzetközi Tojás Szövetség 1999-ben hirdette meg október 2. péntekére a tojás világnapját, amelynek kapcsán több mint 30 tagországban rendezvények sorozata hívja fel a figyelmet a tojás nélkülözhetetlenségére. És ma van a postai világnap is egyébként, mert hogy 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, amelyet később aztán Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek el. Az Egyesület a Nemzetközi Posta Szolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is egyébként. Aztán 171 évvel ezelőtt ezen a napon Isaac Singer szabadalmaztatta, képzeljétek el, a motoros varrógépet. Tehát már 171 éve tulajdonképpen, hogy van rendes varrógépünk. Aztán 59 évvel ezelőtt történt, hogy 39 éves korában elhunyt Che Guevara, a hivatalos jelentés szerint belehalt a sérüléseibe. Bolíviában végezték ki, a világ forradalmárainak példaképe, az imperializmus és az elnyomás ellen folytatott harcnak a jelképe ő. Argentínában született egy polgári családban, orvosként diplomázott, majd aztán útnak indult Latin-Amerikába, ahol megismerte a nyomort. 17 évesen ismerte meg a marxizmust, ami magával ragadta őt. A szegényeken akart segíteni, mint orvos és mint forradalmár. Az más volt, gyenge volt a szervezete, és leromlott állapotban nézett szembe a rendkívüli fizikai és erkölcsi megpróbáltatásokkal. Erről szól egyébként a Bolíviai Napló című könyve. Sok hívet szerzett az amerikai és európai egyetemi ifjúság körében a gerilla háborúra vonatkozó elméletével, valamint elképzeléseivel Kuba felépítését illetően. Aztán kereken 40 évvel ezelőtt Londonban mutatták be Andrew Lloyd Webber művét, az Operaház Fantomja című musicalt. Ez volt 1986-ban. Végezetül pedig 1980-ban John Lennon 40. születésnapján került az üzletekbe a Starting Over című dala. 5 év kihagyás után John Lennon első felvétele volt ez. Yoko Ono feleség egy repülővel iratta fel a New York-i égboltra azt, hogy Happy Birthday. Ezek voltak már a mai évfordulóink. Október 9-én péntek reggel itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Most pedig megyünk is tovább méghozzá Berrytől a 13 ok című dallal, aztán pedig jövök is vissza és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is.

Ez a Sős fel nappal a Kihegy Rádió ébresztő műsora. Október 9-e van, péntek reggel. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. A mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok. Nézzük is meg gyorsan, hogy a hét utolsó munkanapján milyen témákkal fogunk foglalkozni, mert hogy bizony elég sűrű lesz, annyit azért elárulok. 7 óra után megmutatom majd nektek azt a beszélgetést, amelyet egyébként a tegnapi napon készítettem Nagy Jánossal, Szigetszent Miklós város polgármesterével, a Teszed akcióhéttel kapcsolatosan, amihez idén is csatlakozott Szigetszent Miklós. Összeszedjük egy picikét, hogy mikor lesz Szigetszent Miklóson a hulladékgyűjtés, milyen útvonalakra lehet jelentkezni, egyáltalán miért fontos a jelentkezés, és hogyan is lehet jelentkezni. 7 óra után megmutatom majd ezt az interjút, mert ezt a Lakihegy Rádió videós podcast stúdiójában vettük fel. Egyébként, ha esetleg most 7 óra után lemaradtok róla, és szeretnétek visszahallgatni, megnézni, akkor arra van lehetőség, hiszen a Lakihegy Rádió közösségi oldalain ez a beszélgetés már videós formában is megtalálható tegnap óta egyébként, úgyhogy bármikor vissza tudjátok hallgatni. Aztán 7:30 és 8 óra között pedig a vasárnapi Mozaik című műsorunkból, amit ezúttal most Patek Edina rak össze, ebből hozunk egy rövid részletet, hogy mire is lehet számítani, milyen témákkal fog Edina majd foglalkozni. Aztán 8 óra után megképzeljétek, most egész rendhagyó dolog lesz, mert hogy Bredák Szandi bejelentkezik majd hozzám, ugyanis az első miklósi városnapok keretében zajlik egy ifjúsági vetélkedő is, méghozzá ma reggel, és Szandi kimegy a vetélkedő helyszínére, beszélget majd például Lázár Gergővel, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával, illetve természetesen ugye Gergő az esemény főszervezője is, úgyhogy 7 óra után egy kis helyszíni ízelítőt hozunk majd nektek, hogy jelenleg mi is történik a vetélkedőn, és hát pontosan milyen vetélkedőről is van szó. Aztán pedig egyébként Beni gyakornokunk is itt lesz ma is, ő is hoz egy nagyon érdekes témát, tudjátok, ha ő itt van velünk, akkor általában tényleg sosem unatkozunk, mert mindig egy nagyon érdekes szint visz így bele a műsorba, tehát ő is itt lesz majd velünk, illetve utána még veterán autós témánk is lesz, 9:30 után pedig Gere Ági, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője érkezik hozzánk, és hozza a legfrissebb térségi programokat. Maradjatok velünk ma reggel is, ez a Süss fel nap, az ébresztő műsorunk. Morionez dalával folytatjuk is, 7 órakor pedig jönnek a legfrissebb hírek. Maradjatok velünk!

0: M1 Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Kellemes őszi idő várható. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Több mint 100 éve az idei nyár volt a legszárazabb. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni

0: emelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjújában a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen. Ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írt a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát érte el idén-nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárassága.
1: Időjárás.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. Napközben mindenütt gyengül a szél, a hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi Be.

0: Friss közlekedési információkkal megyünk is tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Jelenleg az M1-es autópályán Budapest irányába Bicske térségében összeütközött két személyautó, történt egy baleset, emiatt pedig a 33-as kilométernél, ahol eredetileg az új, saját oldali kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, a helyszínelés idejére csak egy sávon járható az a szakasz, ha tehetitek, akkor kerüljetek. Egyébként az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között egy új terelés épült ki. A 22-es, illetve a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja autózható. Itt a térségünkben pedig, hát egyébként ugye péntek reggel van, egészen jól autózható a legtöbb út. Mondjuk a Gerinc úton, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán torlódás van, valamint az 51-es úton szokásosan Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába tudtok lassan autózni. De az M0-es déli szektorában jó a közlekedés jelenleg mind a két irányban. Az 510-es úton is tulajdonképpen Taksony és Dunaharaszti között zavartalanul tudtok autózni, illetve jelenleg Tököl főútja is jól autózható. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Idén október 12-e és 18-a között ismét megrendezésre kerül a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű akcióhét. A program célja az illegális hulladék elhelyezés visszaszorítása, a környezet tudatos szemlélet erősítése, valamint az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás ösztönzése. Ehhez az akció héthez idén is csatlakozott Sziget-Szent Miklós is. Ezzel kapcsolatosan pedig a Lakihegy Rádió videós podcast stúdiójában Nagy János, Sziget-Szent Miklós város polgármestere volt a vendégünk. A videó egyébként elérhető a Lakihegy Rádió közösségi oldalain, de arra gondoltunk, hogy ezt az interjút megmutatjuk nektek most itt reggel, a Süsfelnapba is hallgassuk meg.
4: Miért tartottad fontosnak, hogy ismét csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez a város, és mely napokon lesz majd a hulladékgyűjtés?
5: Sziget-Szent Miklós városa ugye minden évben kiveszi a feladatát a Teszed akcióval kapcsolatban, így az idei évben is mindenképp szerettünk volna regisztrálni magunkat, mint település is, mint önkormányzat, illetve azt kértem a hivataltól is, hogy akinek van lehetősége és kedve, csatlakozzon a hivatalból is. A hivatali időpont az október 13-a, az egy hétköznapi nap, 13 órától, az az Ond utca és környéke lesz majd a célpont, és ott segít majd a hivatal hivatali állomány is. Bízom benne, hogy minél többen fognak jelentkezni, illetve volt olyan év, amikor hétköznapra esett a Teszed akciónk, és a lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszed akciót. Ezt kifejezetten azoknak a lakóknak céloztuk,
4: akik azt
5: mondták, hogy munkaidőben nekik ez nem megfelelő időpont, viszont hétvégén szívesen beszállnának. Ugye ott további négy helyszínt jelöltünk meg, az Üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg. Öröm egyébként az, hogy már vannak olyan civil szervezetek, például a Felsőtagról beszélhetek, hogy ott eddig is remek csapat volt, civil szervezet, és az idei évben is természetesen ők már jelentkeztek a Teszed akcióhoz, tehát a város különböző pontjain lesznek ilyen helyek, ahova elmehetnek az emberek. Mi úgy gondoltuk, hogy ki kell vennünk a részünket a Teszed akcióban, tehát nyilván az idei évben én is menni fogok, és arra szeretnénk invitálni a lakókat, illetve civil szervezeteket, sportegyesületeket, hogy jelentkezzenek minél többen, hogy mi egyrészt minél hamarabb meg tudjuk szabadítani az illegális hulladéktól a településünket, másrészt pedig ez egy jó közösségi feladat. Nyilván vannak kritikusok, akik azt mondják, hogy mások után nem szednek szemetet, de ezzel is példát tudunk mutatni azoknak, akik nem törődnek a környezetvédelemmel, illetve bízom benne, hogyha a szeméttel kapcsolatos régi kormányzati rendszert visszareformálja a jelenlegi kormány, akkor ismételten kevesebb illegális hulladék lesz majd a településünkön, de most az önkormányzat részéről ez az öt terület az, amit becéloztunk, de nyilván vannak még helyszínek. A teszetkukac@szigetszentmiklos.hu
4: így lehet jelentkezni.
5: Lehet jelentkezni. Én azt kértem a koordinátorunkat, hogy úgy legyen meghirdetve a városi oldalon, és köszönöm a Laki egy rádiónak is a lehetőséget, hogy erről beszélhetek, és népszerűsíthetjük a Teszed akciót, hogyha a teszetkukac@szigetszentmiklos.hu-ra írnak e-mailt, az öt helyszín közül hármat jelöljenek meg a jelentkezők, hogy mely az a három helyszín, ahova el tudna menni szemetet szedni. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerre három helyen kell majd.
4: De csak az egyik kell lesz valószínű.
5: Hanem úgy fogjuk koordinálni természetesen az önkénteseket, hiszen hogyha az egyik helyre többen jelentkeznek, és a másik helyen sokkal több illegális hulladék van, akkor ezt úgymond koordinálással meg tudnánk oldani, hogy ne legyen az egyik csapatnak nehezebb dolga, mint mondjuk a másiknak.
4: Tehát gondolom nagyjából egyenlő arányban próbáljátok
5: igen,
4: az embereket
5: igen,
4: elosztani.
5: Igyekszünk úgy intézni, illetve még kicsit kitérve a Horgász utcára, hogy sajnálatosan azt tapasztaljuk, hogy amikor az illegális hulladékot elszállítatjuk, például a Lilaakác téri játszótérrel szemben lévő területről, akkor pár hét múlva, de lehet, hogy pár nap múlva már újabb illegális hulladékot találhatunk azon a területen. Ez komoly pénz a településünknek, viszont a Teszed akción keresztül, ugye állami támogatással tudjuk ezt a tevékenységet elvégezni.
4: Ami még egyébként talán fontos lehet, hogy eszközök tekintetében, illetve felszerelés szempontjából mivel kell, hogy készüljenek a lakók, és mi az, amit ti biztosítotok?
5: Igazából az úgynevezett játszóruhát kell felvenni, és minden egyéb eszközt fogunk biztosítani, tehát kesztyűt, zsákot biztosítani fogjuk, ez majd a koordinátor feladata lesz, illetve minden egyes helyszínen van egy kijelölt személy, aki felel ezekért. Én például a Horgász utcai szakaszt fogom, tehát tulajdonképpen a sétánytól, tehát a bisztrótól, egészen a Lilaakác téri játszótérig fogjuk ott a töltést rendbe tenni.
4: És hova kerül majd egyébként ez a rengeteg összegyűjtött hulladék? Mi lesz a sorsa?
5: Ugye ezeket teszedes zsákba kell összegyűjteni, és utána az előírásnak megfelelően ezt központilag el fogják szállítani. Hát pont ez a lényege egyébként ennek az akciónak.
4: És meddig lehet még jelentkezni? Ugye 13-a, október 13-a majd az első alkalom, és akkor hétvége 17-e a második, igen. De akkor még van lehetőség
5: akinek
4: jelentkezni.
5: 17-i időpont a jó, én úgy gondolom, hogy 16-áig nyugodtan jelentkezzenek, és ahogyan említettem, egyesületeket, civil szervezeteket is megszólítottunk, abban az esetben, amelyik szervezethez nem jutott el az e-mail címünk, hiszen egy-kettő e-mail címet visszadobott a rendszer, hogy nem létezik. Arra kérem a civil szervezeteket is, hogy jelezzék nyugodtan felénk a teszetkukac@szigetszentmiklos.hu e-mail címen. Én bízom benne, hogy egy-egy egyesület civil szervezetnek nem csak akkor fontos az önkormányzat és a szervezet közti kapcsolat, amikor támogatásokról van szó, hanem az eddigi tapasztalatom is az, hogy amikor a városért, a városlakókért közösen kell kiállnunk, dolgoznunk, akkor is aktívan jelentkeznek. Egyébként volt már ilyen magánakciónk városlakóval, hogy körbejártuk például az elhanyagolt területeket, és bizony találtunk ott olyan dobozt, ahol név, cím szerepelt, erről nyilván nem posztoltam, nem kommunikáltam, hiszen ez úgymond a mi dolgunk, megkerestük egyébként a névvel, címmel ellátott tulajdonost. Jeleztük neki, hogy van egy kis feladata. Természetesen ő elszállította onnan a szemetet, viszont kiderült, hogy ez egy kereskedés, és például kiderült, hogy akiknek eladott terméket a saját dobozába adta oda, hogy el tudják vinni, és sajnos a vásárlók dobták ki a szemetet a város külterületén, viszont például ez a cég is jelezte, hogy amennyiben lesz teszed akció, akkor mindenféleképpen jönni fognak a munkatársaikkal, tehát vannak ilyen pozitív példák.
4: Egyébként eddig már sokan csatlakoztak?
5: Azt kell, hogy mondjam, mivel nem én koordinálom, az én információim szerint, és nem vagyok jelen pillanatban másodpercre kész, de nem olyan sokan csatlakoztak.
4: Tehát azért viszont, vannak még helyek bőven.
5: Igen, viszont még egyszer szeretném kihangsúlyozni azt, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek már jelentkeztek a teszed akcióra, ahogyan például Felsőtagon is, tehát oda is lehet jelentkezni, a teszed oldalán is megtekinthető, illetve ezekről a helyszínekről, amelyet mi vállaltunk, tehát hivatal önkormányzati szinten, azt pedig a város weboldalán megtekinthetik a kedves lakók.
4: Igen, ezt akartam még én is mondani zárásként, hogy szigetszentmiklós.hu weboldalon minden fontos információ fent van, mindegyébként ugye a jelentkezéssel kapcsolatban, meg az öt helyszínnel és az útvonalak tekintetében is.
5: Bocsánat, még egy fontos információt nem mondtam, tehát nem elég csak megírni, hogy mely az a három helyszín, ahova jönne az önkéntes, hanem tehát még egyszer mondom, a teszed@szigetszentmiklós.hu-ra egy név, elérhetőség, lehetőleg ugye telefonszám, ott gyorsan.
4: Legyen rajta minden.
5: És nyilván e-mailben is tájékoztatni fogjuk az önkénteseket, és akkor azt a három helyszínt jelölje meg, ami hozzá közelesik, vagy a szívéhez közeleső terület, vagy akinek teljesen mindegy, hogy hol segít a városnak, az bejelölheti mind az öt helyszínt. Én mondom, igazából itt a koordinálás miatt gondoltuk, hogy több helyszínt,
4: ha egyszerűbb,
5: akkor egyszerűbb megszervezni azokat a csapatokat, hogy nagyjából arányos legyen.
4: És gondolom, majd érkezik akkor egy válasz e-mail, hogy ki melyik csapatba lett beosztva.
5: Van, természetesen.
4: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Nagy Jánosnak, Szigetszent Miklós polgármesterének, és akkor szigetszentmiklós.hu weboldalon pedig minden fontos információ fent van ezzel kapcsolatban.
5: Köszönöm a lehetőséget, és fogjunk össze, várjuk a jelentkezőket.
4: A beszélgetést bármikor vissza tudjátok hallgatni, a Lakihegy Rádió közösségi oldalain videós formában is. Vendégünk volt tehát Nagy János, Szigetszent Miklós város polgármestere, hiszen Szigetszent Miklós idén is csatlakozott a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű akcióhéthez. Szigetszentmiklós.hu weboldalon, ahogy korábban is említettük, minden fontos információ fent van, mind a jelentkezésről, mind egyébként az útvonalakról. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján 3 különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Sziget-Szent Miklóson zajlott.
5: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
4: Három kórus is fellép az Ádám Jenő születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékkoncerten. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa hozzátette, egy gyermek és két felnőtt kórus közreműködésével áll össze a műsor. Kiemelte, a közönség igényes és színvonalas előadásra számíthat. Az esemény ingyenesen látogatható, további részletek a miklosimuseum.hu oldalon.
5: Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórusversenyt. A Köbölkút utcai Ádám Jenő Általános Iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, és hát két felnőtt kórus is el fog jönni. Az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. A harmadik kórus Psalterium Hungaricum kórus nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen.
4: A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a lábegészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
6: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelő, vagy a csípő nem megfelelő működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra, mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásadalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
4: Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévénymódszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta.
1: Sporthíreink.
4: Kikapott a Deac U20 otthonában Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKSR rosszul sikerült első félidejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a félidőig 4 gólra zárkózott, majd a második játékrészben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén. De mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél. A Gárdony Pázmánd együttesét fogadja Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1 5. fordulójában szombaton. A találkozón a jelenleg 9. SNKSL Mateko esélyesebbként léphet pályára a 14. helyen szerénykedő ellenfelével szemben. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, mivel még kevés fordulón vagyunk túl, nem szabad messze menő következtetéseket levonni a tabella állásából, és nagyon nehéz meccsre számít. Hozzátette, hazai pályán már 2 nagyon jó csapatot megvertek, és most is győzelemre készülnek, ugyanakkor nem mehetnek ki úgy a pályára, hogy ez magától meg lesz, végig küzdeniük kell majd.
1: Időjárás.
4: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső zápor, majd északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezd deményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A legfinomabb Sziget-Szentmiklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
1: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Nincsenek jó híreim, mert hogy két személyautó koccant össze itt a térségünkben az 51-es főúton Dömsöt közelében. A 48-as kilométernél a forgalom jelenleg egy sávon irányonként váltakozva halad. Ezen kívül erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán lassulnak jelenleg a járművek, illetve az M5-ös autópályán a kiépített terelésnél Ócsa és az M0-es között is jelenleg lassan tudtok autózni. De telítettek a sávok a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharasztitól kezdve is élénk a forgalom. Lassú a haladás a Gerinc úton is Sziget-Szent Miklóson, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Halászterki és Lakihegyi szakaszán is jelenleg arra szól a kocsisor. Torlódás van a Csépi úton, Tökölön is egyébként, illetve a Sziget-Szent Miklósi Csépi úton is lassan tudtok jelenleg autózni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, és arra gondoltunk, hogy ebben a fél órában a most vasárnapi Mozaik című műsorunkból hozunk nektek egy kis részletet, egy kis ízelítőt, hiszen a Mozaik, tudjátok, minden héten vasárnap délután 2 órakor van, akkor tudjátok meghallgatni. Ezúttal az eheti adást Patek Edina kolléganőnk állítja össze. Nagyon jó kis beszélgetéseket készített, és arra gondoltunk, hogy most hozunk ide a Süsfelnapba is egy kis ízelítőt. Ebben a részben Zsolnai Pállal, Taksony Nagyközség polgármesterével beszélget Edina a legutóbbi képviselőtestületi ülés után. Megtárgyalják a legfontosabb napirendi pontokat, de történt néhány változás még egyébként Taksony életében, ezért a legfrissebb aktualitásokról is beszélgetnek. Majd mutatjuk ezt az interjút.
5: Taksony Nagyközség képviselőtestülete szeptember 29-én kedden délután 4 órakor tartotta rendes nyilvános ülését a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban, a legfontosabb napirendi pontokról, illetve az itt hozott döntésekről pedig Zsolnai Pállal polgármester úrral beszélgetünk. Kezdjük a 7. számúval, előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására. Mi változik jelen esetben, illetve mi érinti a lakókat ebből?
6: Taksony Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete 2026. június 30-án elfogadta a közterületek használatáról szóló rendeletét, meg 2026. július 2-án lépett hatályba. A hatályba lépés eltelt időszakában, gyakorlati alkalmazás során több kérdés és probléma is felmerült, és ezt küszöbölte ki a testület, és jó magam ebben az időpontban. Több kérdést is természetesen érinthet. Az egyik példának okája csak a kitelepülő vendéglátás fogalmát szabályoztuk, illetve korrigáltuk.
5: A 9. számú napirendi pont a 2026. évi természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtásáról. Kik azok, akik jelentkezhetnek erre a lehetőségre?
6: Igen, természetesen ezt a napirendi pontot is tárgyalta a tisztelt képviselőtestület, és a pályázat célja, hogy a rászoruló a családok átmeneti, de kiegészítő támogatáshoz jussanak, és csökkenjen a háztartások tüzelő anyag költsége. Még egyszer mondom, szigorúan a rászorultak. Elsődleges célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezze ezt az előnyt, illetve előnyben részesíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokat. Egyszülős háztartások élvezzék még pluszban ezt az előnyt, illetve az a család, amelyikben rokonsági ellátásban részesülő él. Természetesen a szépkuraknál is előnyt élveznek a 65 év feletti egyedül élő nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja nem éri el 150 ezer forintot, illetve a 3 vagy a több gyermeket nevelő családok. A háztartásunként legfeljebb 5 erdei köbméter tűzifa igényelhető. Az önkormányzatunknak egyetlen egy napja volt, mert a pályázat határideje az 2026. szeptember 30-a volt, és ahogy előbb is beszéltünk róla, testületi ülésünk az szeptember 29-én 16 órától kezdődött. Tehát nagyon igyekeznünk kellett másnap, hogy a határidőt betartva tudjunk pályázatot benyújtani.
5: Polgármester úr említette azt, hogy minden család 5 köbméter tűzifára adhatja be az igényét. Összesen mennyi áll rendelkezésre?
6: A testület úgy döntött, hogy 25 erdei köbméter kemény lombos tűzifára adjuk be a pályázatunkat. Ahogy előbb is említettem, maximum 5 köbméterig adhatják be a pályázatot, de az elmúlt évek tapasztalataiból van, aki 3 köbméterre adja be az igényt, és így elég nehéz lenne kiszámolni, hogy hány családot fogunk ezzel a 25 erdei köbméter kemény lombos tűzifával ellátni.
5: Az önkormányzat részéről milyen önerőre volt szükség, hogy meg tudják valósítani mindezt?
6: A pályázatban saját költségvetésünk terhére 2100 forint per köbméter összeget kell önerőként vállalni, amit természetesen a testület jóváhagyott. És még kiemelem, hogy a tűzifa kiszállításának a költséget is az önkormányzatnak kell ebben a pályázatban állnia.
5: A következő napirendi pontunk, amiről beszélünk, a 11. számú lesz, a főút 56. szám alatti ingatlan tartós bérletének ügyében. Ennél a napirendi pontnál a Taksony Sport Egyesület részéről Hégner Zoltán is megjelent, az egyesület elnöke, aki elmondta, hogy itt egy új egyesületről van szó, nemrég alakultak meg. Beszéljünk egy picit a napirendi pontról, illetve azért tájékoztassuk a taksonyi lakókat arról is, hogy mit lehet tudni erről az egyesületről, milyen sportágak választhatók itt.
6: Igen, itt örömmel jelentem be, hogy 2026. szeptember 7. napján megalakult a Taksonyi Sportklub Egyesület, és személyes egyeztetést követően szándéknyilatkozatot nyújtottak be önkormányzatunk tulajdonában álló Taksony főút 56 szám alatt található ingatlan felújítására és 3 éves időtartamra történő bérbevételére. Itt, ahogy a testület előtt elnök úr Hégner Zoltán kinyilvánította, az ingatlant szabadidős sport elsősorban ökörvívó tevékenység céljára kívánja használni. Itt azért még el kell mondanom azt is, hogy nem egy jó állapotban lévő épületről beszélünk, és az egyesület vállalta statikai vizsgálatban meghatározott javítások és felújítások hiánytalan elvégzését. A képviselőtestület felhatalmazott a vállalat felújítás kiviteli tervének és költségvetésének ismeretében az egyesülettel egyeztessem le a bérleti díj összegét, a felújítási költségek beszámításának módját, illetve az ingyenes sportolási lehetőséget, a parkoló kialakítását, a felelősségvállalás és a szerződés megszűnése esetén követendő elszámolás részletszabályait, és készítessem el a bérleti szerződés tervezetét. Per pillanat a bérleti szerződés tervezete van napirendi ponton, illetve elindítottuk annak a tervezetének önkormányzat ügyvédjével való tervezetét.
5: Az egyebek napirendi pontban több mindenről is szó esett, például beszélgettek arról is, hogy a Sasklub már ismét bérelhetővé vált, sőt, volt már rá korábban most példa is, hogy kibérelték. Milyenek eddig a visszajelzések, illetve mit lehet tudni ennek a részleteiről, hogyha valaki esetleg szeretné a jövőben kibérelni?
6: Az önkormányzat lapjában, vagyis a Taksonyi Hírharangban megjelent ez a hirdetés, és örömmel vettem a hirdetés megjelenése után, hogy egyre többen érdeklődnek ennek a helységnek a bérlése iránt. A főúton lévő sportpálya mellett van ez a úgynevezett Sasklub, és 90%-os felújításán vagyunk túl, és most mindent kielégítő rendezvényeknek lehet a helyszíne maximum 50 főig.
5: Van-e konkrét megadott e-mail cím, ahol például leadhatják a jelentkezésüket az érdeklődők?
6: Igen, nagyközségünk önkormányzatánál személyesen, vagy az önkormányzat@taksony.hu oldalon lehet jelezni azt felénk.
5: Kicsit kitekintünk a képviselőtestületi ülésről, hiszen Taksony önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán lehetett olvasni a közelmúltban több posztot is, például azt is, hogy dr. Bilisics Zita, Pest megye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője egyeztetett a Magyar Közúttal, ami jó hírt jelent Taksonynak, a Taksonyban élőknek, illetve az erre közlekedőknek. Egészen konkrétan milyen fejlesztésekre lehet számítani, illetve mely területeket érinti majd mindez?
6: Igen, és itt szeretném megköszönni az országgyűlési képviselő asszonynak a közbenjárását és segítségét. Mai mai napon kaptam meg a közút levelét, melyben megvizsgálták a Szent Imre út egy részét, és október végéig ezeket a részeket meleg aszfaltozással ki fogják javítani. Természetesen a főútunk az egy szörnyű, és nem csak balesetveszélyes, hanem életveszélyes. Nagyon remélem és bízom benne, tekintettel, hogy több mint 16 ezer autó jár naponta át ezen a szakaszon, úgyhogy bízok benne, hogy mielőbb felújításra fog kerülni.
5: Természetesen a későbbiekben mindezek részleteiről is beszámolunk majd, amikor sor kerül erre a felújításra, illetve ezekre a felújításokra. Azonban most egy picit más témát, de maradunk az utakon. Trafipaxok elhelyezése a településen, Taksonyban. 2 darab lesz várhatóan Taksonyban elhelyezve. Mit lehet ezekről tudni? Mikor érkeznek ide, mely területekre? Illetve milyen korlátozások lépnek majd életbe, amiket érdemes lesz betartani ezeken a szakaszokon?
6: Igen, múlt hét pénteki napon, pontosabban délelőtt 10 óra környékén a Gesztor önkormányzattól, Dunaharaszti önkormányzattától átvettük a járási felzárkóztatási programban nyert trafipaxot, de ez csak egy pillanatnyi öröm, mert ugye ezt nekünk még a kellő szervnek a kezelésébe kell, hogy átadjuk, és ez a járási rendőr kapitányságot jelenti, és a telepítése az véleményem szerint körülbelül 3-4 hónapot vesz még igénybe, de ez is óriási nagy dolog, hogy látjuk már az alagút végét, hogy esetleg ezek a trafipaxok valamelyest azért megakadályozzák a gépkocsival való sebesség határok túllépését.
0: A Mozaik című műsorunkat tehát vasárnap délután 2 órakor tudjátok meghallgatni. Patek Edina kolléganőnk Zsolnai Pállal is beszélget, ahogy hallhattátok, Taksony nagyközség polgármesterével, Taksonyt érintő legfontosabb változásokkal kapcsolatban, de egyébként még számos más érdekes témával is készül. Tartsatok velünk akkor is, a folytatásban pedig maradjatok velünk és a Süsfelnappal az ébresztő műsorunkkal. Egyébként annyit elárulok, hogy jelenleg egyedül ülök már csak a stúdióban, mert hogy Szandi elindult már az ifjúsági vetélkedőre, hiszen zajlik egy vetélkedő az első miklósi városnapok keretén belül, és 8 óra után onnan a helyszínről fog bejelentkezni majd Lázár Gergővel, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával, illetve a rendezvény szervezőjével, úgyhogy érdemes lesz a folytatás.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Kellemes őszi idő várható. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Megérkeztek Budapestre az új KAF villamosok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hozzátette, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Országos konzultáció sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen

0: bevonásával lehet végrehajtani. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is, óránként 160 km-es sebességgel. Megérkezett Budapestre az első új, 56 méter hosszú kapvillamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól a korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
1: Időjárás.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogy

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Sűsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Korábban is említettem, hogy két személyautó koccant az 51-es főúton Dömsöt közelében. A 48-as kilométernél a teljes zár megszűnt, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Emellett erős még mindig a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, de lassulnak a járművek az M5-ös autópályán is a kiépített terület. Ez az Ócsa és az M0-ás közötti szakaszt érinti leginkább, de telítettek a sávok a 10-es főúton a Sojmári körforgalomtól, illetve Dunaharaszti elkerülő szakaszán az 51-es főúton is lassan tudtok autózni. Az 510-es úton viszont Taksony és Dunaharaszti között egész jó a közlekedés, bár azért egy minimális torlódás ott is van. Élénk a forgalom egyébként a Gerinc úton, Sziget-Szent Miklóson, illetve a gyártelepi Hévát járónál is jelenleg lassan tudtok csak autózni. Torlódás van a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, illetve rendőri jelenlétet pedig látok méghozzá a Soroksári úton, nagyjából a szokásos helyen a felüljáró után. Ott egyébként annyira már nincs is torlódás, egészen jól lehet közlekedni, de mindenféleképpen tartsátok be a megengedett sebességkorlátozást. Vezessetek óvatosan, mindenkinek jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Sűsfelnap az ébresztő műsorunk. Ahogy az előző fél órában is ígértem, Szandi elindult a Sárgaházba, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házba, mert hogy az első Miklósi Városnapok keretében egy városjáró városi ifjúsági vetélkedő kezdődik, és 8 óra előtt már felvettük a beszélgetést, amelyet Lázár Gergővel, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával készített, mert a 8 óra után Gergőnek már egy eligazítást kell tartania a csapatoknak, úgyhogy ezt a beszélgetést, ezt a bejelentkezést mutatom meg nektek most ebben a fél órában. Szia Szandi, jelenleg mi történik ott a helyszínen, érkeznek-e már a csapatok?
3: Szia Betty, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat, illetve itt van velem Lázár Gergő is, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója is. Igen, én már itt láttam szállingozni fiatalokat, illetve nem tudom, szülőket, pedagógusokat, mert hogy valóban úgy tudom, Gergő, hogy reggel 8 órakor kapnak egy kis eligazítást.
4: Igen, igen, jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit. Jelen pillanatban a büfépultot támasztjuk, de nem azért, mert fogyasztunk valamit, hanem mert éppen innen jelentkezünk be, és valóban már gyülekeznek a gyerekek, most így nem tudom megítélni pontosan, de szerintem, hogy nagyjából a 90%-a vagy a fölötti létszámban már itt vannak a versenyzők, és igen, legkésőbb 8 órakor szeretnénk tartani nekik egy eligazítást, hogy utána minél gyorsabban elindulhasson majd tulajdonképpen a városjáró vetélkedő.
3: Mindjárt egyébként még erről is beszélünk Gergővel, hogy ez mit is jelent egészen pontosan, viszont hát talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy azt kérted, hogy ne azt mondjam, hogy tegnap kezdődött el a filmvetítéssel, ami ehhez ugye kapcsolódott, nekünk is volt tegnap vendégünk, mert hogy ez nem lenne igaz. Valóban az aktív 4 napos program kezdődik, de már jóval korábban elkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény.
4: Igen, igen, hát gyakorlatilag október 5-e hétfővel mondjuk úgy, hogy az országos könyvtári napoknak a nyitó napjával elkezdődött itt a városnapi eseménysorozat, és igazából vasárnappal nem is ér majd véget, hiszen október 18-a vasárnap lesz majd ennek a városnapi eseménynek a vége, tehát egy szűken egy 2 hétről beszélünk, amíg mindenféle városnapi programok fognak zajlani, és ezt azért is mondom, ezt a mindenfélét, mert tényleg nagyon-nagyon érdemes, már szinte én sem tudom követni, hogy mennyien csatlakoztak hozzánk ilyen közreműködő partnerek, akik mindenféle finomságokkal, szolgáltatásokkal, workshopokkal és mindenféle földi jóval becsatlakoztak itt a Városnapok eseménysorozatába, mint külső szolgáltatók. Fantasztikusan sok minden van most itt ebben a 2 hétben Sziget-Szent Miklóson.
3: Egyébként, ami most elkezdődik itt a Sárgaházban pillanatokon belül, ez egészen pontosan micsoda. Ifjúsági vetélkedő innen indul a Közösségi Házból, de mi lesz a folytatása?
4: A városjáró vetélkedőnek neveztük el, és valóban a Városi Könyvtár és Közösségi Házból indulunk, a színházteremben lesz konkrétan a tájékoztató, majd pedig a diákoknak, 7.-8. osztályos diákok 4 fős csapatokban versenyeznek, föl kell keresniük itt a városon belül még 3 helyszínt, amit most még szintén nem árulok el, mert még ők sem tudják, hogy hova kell menniük, és egy helyszín, azt elmondhatom, hogy itt van a Városi Könyvtáros Közösségi Ház épületében, és ezeken a helyszíneken különböző feladatokat kell megoldaniuk. A feladatoknál két fontos szempont lesz, az egyik nyilván a pontosság, hogy ügyesen oldják meg a feladatot, a másik pedig az idő, hogy mennyi idő alatt oldják meg ezeket a feladatokat. Ezek alapján fognak pontokat kapni, és ezt fogjuk végeredményben majd összeszámolni, és ennek az eredmény hirdetésére pedig este a Város Vibe pénteki eseménye előtt a Kék Túl Szabadidőparknak a színpadán kerül majd sor.
3: Egyébként akkor ők most így lógnak a suliból, de nyilván igazoltan,
4: de az iskolákkal természetesen egyeztetve, meg természetesen a szülőkkel is, úgyhogy ez hivatalos iskolai elfoglaltságnak minősül, úgyhogy aki esetleg most hallja ezt a rádióadást, és az iskolában azt mondta, hogy ide jön, ide pedig nem érkezett meg, hát ő kicsi gondba van, mert akkor nem tudjuk leigazolni neki, hogy ezen a versenyen vett részt természetesen, de ez a tréfa helye nem feltételezem, hogy valaki így gondolkozna.
3: Mi a tétje egyébként ennek a vetélkedőnek?
4: Nagyon jó kis nyereményeket sikerült a kollégáimnak összeállítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy a nyertesek azok nagyon örülni fognak neki, és nagyon nagy örömmel fogják ezeket kihasználni.
3: Illetve még ha már itt vagyunk, most néztem pont hátra, még ugyan zárva van a könyvtár, de azért említjük meg, mert majd lehet, hogy bekérezkedek csak egy fotó erejéig, hogy ugye kikerültek a vers és próza író pályázatnak, a beérkezett pályázatok kint vannak, úgy tudom, a falakon, én még nem láttam, de igyekszem majd be csinálni egy videót, és akkor azt rakom a Facebook oldalunkra, szóval, hogy ezeket hol lehet megnézni, amik beérkeztek pályaművek?
4: Ezek már a felnőtt és a gyermekkönyvtárban valóban ki vannak függesztve, különféle formában, ilyen egységes környezetben, egységes formában meg lehet találni az egyes polc soroknak a végén, illetve a Városi Könyvtárnak a Facebook oldalán is megtalálhatóak lesznek ezek.
3: Na közben itt szállingoznak még a gyerekek, úgyhogy mi el is köszönünk, én meg robogok majd mindjárt vissza.
0: Téged várlak vissza.
3: Illetve készítek egy rövid videót, amit majd a Facebook oldalunkon meg tud mindenki nézni, hallgatni. Nem mondjuk el most a ma esti meg a hétvégi programokat, mert erről már korábban beszélgettünk, ezt ugye mindenki megtalálja a Laki egy Rádió YouTube csatornáján, én pedig innen a Szigetszent Miklósi Közösségi Házból nem sokára visszatérek a stúdióba. Köszönöm Lázár Gergőnek, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójának.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Hát én pedig minden csapatnak nagyon sok sikert kívánok meg ügyesen. Köszönöm szépen Bredák Szandinak is a bejelentkezést, és várlak vissza ide a stúdióba.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
5: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján 3 különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Szigetszentmiklóson zajlott.
8: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
7: Három kórus is fellép az Ádám Jenő születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékkoncerten. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa hozzátette, egy gyermek és két felnőtt kórus közreműködésével áll össze a műsor. Kiemelte, a közönség igényes és színvonalas előadásra számíthat. Az esemény ingyenesen látogatható, további részletek a miklosimuzeum.hu oldalon olvashatók.
8: Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórusversenyt. A Köbölkút utcai Ádám Jenő Általános Iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, és hát két felnőtt kórus is el fog jönni. Az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. A harmadik kórus Psalterium Hungarikum kórus nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen.
7: Pénzügyi ügyintéző munkakörre hirdetett pályázatot a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszonyban dolgozó munkatárs feladatai közé tartozik az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi számviteli és pénztárosi feladatainak ellátása. A munkakör része egyebek mellett a pénztári bevételek és kiadások könyvelése, az ASP gazdálkodási szakrendszer kezelése, a számlázás, a bevételek és hátralékok nyilvántartása, valamint a magyar államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásokban való közreműködés. Előnyt jelent a felsőfokú szakirányú végzettség, az önkormányzati pénzügyi számviteli területen szerzett tapasztalat, valamint az ASP rendszer ismerete. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen vagy elektronikus levélben a Taksonyi Polgármesteri Hivatalhoz. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Bredák Szandival
6: és Somogyi

0: még! A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Két személyautó koccant az 51-es főúton Dömsöt közelében, a 48-as kilométernél a teljes zár megszűnt, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Aztán továbbra is zajlik a villamos energiahálózat fejlesztési munkálata, méghozzá Szigetszent Miklóson, a Narcisz utca térségének villamos energia ellátásához kapcsolódóan. Egyébként a másik, hogy én most ugye nemrég jöttem vissza a közösségi házból, Szigetszent Miklósról, ott is folyamatosan zajlanak a munkálatok, jó, fel van ott túrva egyébként az útszakasz egy része. Nyilván ez is beleszólott a közlekedésben, pláne, hogy az egyik irányban nem is lehet most a megszokott rendszerint közlekedni, de visszatérve a villamosenergia hálózatra, ez a Csépi út, Borz utca, Boglárka utca, Héja utca, Horog utca, Lankás utca, Lankás köz és Zápor utcát érinti, egészen november 15-ig így is marad, egyébként ezt is tapasztaltam reggel, úgyhogy mind a két útfelújításba sikerült így bele mennem már, mint hogy arra közlekedni. Illetve pótlóbuszok és éjszakai karbantartás a H6-os hévvonal, talán erre hívja fel a figyelmet a szigetszentmiklós.hu weboldala. Október 10-én és 11-én csak Soroksár, Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik karbantartás miatt a H6-os hév. A kimaradó szakaszon, tehát Közvágóhíd és Soroksár, Hősök tere között H6-os jelzéssel pótlóbusz közlekedik. Mindenkinek kitartást, jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 2,5 perccel járunk 3:49 előtt. Szép napot kívánunk mindenkinek. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Visszaértem, felhúztam a nyúlcipőt, bár egyébként
3: nagyon
0: most így
3: visszaértél, igen.
0: 8 óra körül érdekes, hogy nem volt akkora nagy forgalom még a Csepeli úton sem. Viszont azt érzem így egyrészt az agyamon, meg a számon, hogy így nem pörög a nyelvem, úgyhogy bocsi, ha néha így bele-bele botlok,
3: hát
0: így egy-egy
3: szóban. Most már nagyon péntek van, bár hiába van péntek, azért ez most egy olyan hétvége lesz, hogy azért zajlik majd az élet nálunk is ugyanúgy, tehát hogy megyünk ide-oda.
0: Hát ez biztos, mert hogy
3: városnapok kapcsán.
0: Így van, ugye most én már el is készítettem itt pikpak gyorsan a videót, amit kint a közösségi házban készítettem Szigetszent Miklóson, Lázár Gergő igazgatóval, ugye elkezdődött, ahogy már az előző fél órában mondtuk, a városjáró vetélkedő, de hát ezzel még nagyon nincs vége a városnapoknak.
3: Ó, hát még van bőven. Én holnap megyek a szüreti mulatságra, illetve a halászléfőző versenyre is egy picikét benézek majd, úgyhogy hát lehet
0: vasárnap is mész.
3: Vasárnap is megyek. Megyünk el. Igen, akkor meg ugye lesz a Nádasdi Filmszínházban jó kis program, meg dokumentumfilmvetítés, úgyhogy igen, most ez egy ilyen sűrű hétvége lesz.
0: Hát abszolút, meg egyébként sűrű hét is volt, mert én csak így kapkodom a fejem, hogy milyen nap van, hol vagyok, merre vagyok, mert ugye sok esetben nem csak itt a rádióban vagyunk, hanem ezer felé, de mindegy, hát ez így van rendjén. Igen, de ahogy Betty mondta, a hétvégén is készülnek majd tartalmak a közösségi oldalainkra.
3: Igen, érdemes azért figyelni az oldalainkat.
0: Igen, mindenképp. Na, meg hát érdemes figyelni, hogy megjött a Fizu, és hogyha megjött, akkor mennyi jött? Hát mondjuk abban az esetben, amiről most fogunk beszélgetni, nem tudom, hogy mennyire lelkesen szól az illető, hogy bocsi, de nem az az összeg jött, ami meg volt beszélve, mert hogy egy nullával nagyobb fizetést, vagy hát több fizetést kapott egy szolnoki férfi, tehát hogy ez itthon történt.
3: Igen, az a nulla az elég sokat számít. Hát nyilván mindenkinél sokat számít, nagyon. Egy plusz nulla.
0: Igen.
3: Igen, ő konkrétan 193 ezer helyett 1.193.000 forintot kapott. Mondjuk az nagyon nem mindegy, igen.
0: De várja, 193 ez, ja igen, hogyha hozzárak egy nullát, hát akkor az 1 millió.
3: Igen. Az 1 millió, igen.
0: Jó. Igen. Szóval, hogy azért olyankor az ember úgy elgondolkozik, hogy na most mit csináljak? Egyébként képzeld el, hogy mondjuk az alapír, de hogy nekem volt olyan egyszer, hogy készpénzes megbízásom volt, és akkor megkaptam a készpénzt így borítékban, és több volt benne, mint amit megbeszéltünk. Nem sokkal, nem egy nullával, sajnos, azért azt csak észrevette volna, hogy vastagabb a boríték, de hát, 20 000 forinttal több volt benne, ez talán 2-3 éve volt, nem is tudom, és Nyilván egy másodpercig megfordult a fejemben, hogy ha, de jó, de aztán azonnal szóltam egyébként.
3: Szóltál, igen.
0: Igen.
3: Amúgy pont, ez nem, tehát ez véletlen volt, nem direkt.
0: Ez véletlen volt. Amúgy pont a tegnapi vendégünk, ha már itt tartunk, ugye Franyó Zsolt, ő a Duna Média Televízió főszerkesztője, és akkor pont egy olyan megbízásom volt, meg olyan munkám volt feléjük, és egy 20-assal többet rakott bele. És tudod, az pont az az összeg, ami nem biztos, hogy neki feltűnik.
3: Igen,
0: nekem viszont azért jól jön.
3: Hát persze.
0: De egyébként
3: de szóltál, igen.
0: Persze, mert én most megtehettem volna, hogy nem szólok egyébként, de most nem azt mondom, hogy szent vagyok, de a lelkiismeretem is egyrészt. Másrészt szerintem én mindig hosszú távban gondolkozom. Hogy most hosszú távon mennyire, és egyébként tényleg be is vált, mert azóta is azért úgy dolgozgatunk együtt, hogy milyen jó üzenet már nem az a másikról, hogy ú, de jól szólt, és
3: igen,
0: hogy akkor megbízható,
3: abszolút,
0: akkor lehet vele dolgozni hosszú távon. Én mindig ezért nem értem egyébként azokat a szolgáltatókat, akik így egyszer egy nagyot kasszálnak, de utána elveszíti az ügyfelet. Szóval ezt én nem nagyon értem, na ez megint egy másik téma.
3: Igen, ez egy másik kérdés, igen.
0: De hogy jól olvasom, hogy mindeközben vádat is emeltek a 26 éves szolnoki srác ellen?
3: Hát mert, igen, hogy... mert hogy ő elköltötte azt a pénzt, ha minden igaz. Tehát elköltötte ugye a munkáltatójától tévesen kapott többletfizetést.
0: Mondjuk azért na, ezt mondom, hogy csak lebuksz előbb-utóbb.
3: Hát előbb-utóbb azért ezt, meg hát ez egy nagy összeg, tehát hogy azért nem egy picivel kapott, tehát 5000 forinttal kapott többet. Az lehet, hogy föl se tűnt volna, igen, de hogy
0: igen,
3: azért így...
0: Tehát ő azt gondolta, hogy ő kapott egy tízszeresen nagyobb összeget, nem szól róla, és ez nem fog a munkáltatónak feltűnni. Tehát az,
3: gondolom,
0: azért nem lehet
3: igen,
0: túl éles kés a fiókban, már bocsánat, de hogy mit tudom én, akkor lehet, hogy azt még ha akar is többet elrakni ebből, akkor üljön le tárgyalni, hogy figyeljetek, hibáztatok, én nyilván visszautalom, de adjatok már belőle még egy kicsit, vagy nem tudom, vagy valamit csak lehet tárgyalni.
3: Igen, igen, egyébként ez nagyon érdekes. Egyébként azt írja a cikk, hogy ugye nem is a férfi kapta, hanem az élettársának a számlájára érkezett úgy alapvetően a fizetése, ha jól értem.
0: Uh-huh.
3: És meg hát ettől függetlenül nyilván az élettársa is látta, hogy azért ez az összeg, ez nem az az összeg, amit ugye eddig ugye kaptak.
0: Igen, ráadásul az is durva, hogy amúgy 3 nap alatt elköltötte az 1.300.000 forintot.
3: Nyilván azt el lehet, hogy nap alatt is, de igen, egyébként tényleg durva.
0: Ja,
3: hogy,
0: simán.
3: Tehát nyilván bármikor elköltheted azonnal, de hogy igen. Hát
0: igen, igen, majd a hónap végéig a teljes összeget egyébként felélte. A KFT képviselője hiába hívta fel a figyelmét a téves átutalásra és a visszafizetési kötelezettségre. Annak a vádlott már nem tudott eleget tenni, mert hogy konkrétan ő elköltötte.
3: Hát azért az, igen.
0: Mondjuk egyébként ez is érdekes, hogy én nem tudom, hogy van a jogszabály, hogyha valaki átutal neked, mondjuk mi van akkor, ha véletlenül, nem tudom, van-e ilyen, de
3: ő
0: véletlenül neked
3: kapsz,
0: utal,
3: ha,
0: igen,
3: nem
0: valaki.
3: Hanem Na, azt nem tudom, hogy olyankor mi van.
0: Most tehát, hogy igazolod, tudod?
3: Kapsz, igen. Egy olyan összeg.
0: Hirtelen megjelenik a kártyádon, nem tudom, 500 ezer forintos utalás,
3: de
0: és
3: nem
0: akkor...
3: tudod, hogy honnan vagy, hogy
0: igen, igen.
3: Mert
0: igen,
3: ugye hát egy számot kell csak félreütni.
0: Egyébként nem is feltétlenül csak félreütni, hanem én már olyanról is hallottam, hogy véletlenül duplán utalta át, mert elfelejtette, hogy mit tudom, 3 napja már megtörtént az utalás, nem vette észre,
3: na,
0: átutalta
3: ilyen
0: még
3: viszont
0: egyszer.
3: Volt a visszámlánál, tehát nem, egy, uh-huh, nem így magánszemélynek utaltam, hanem én azt, ha jól emlékszem, talán 1 vagy 2 évvel ezelőtt, mit tudom én, ez egy 12.000 forintos összeg, de ki akartam fizetni, ugye így online, hát bankkártyás fizetéssel, és kicsit lassú volt a fizetés, és én azt hittem, hát azóta ilyet nem csinálok, hogy ugye nem fogja levonni.
0: Igen.
3: Aha, ehelyett 2-szer levonta. És akkor igazából nem is emlékszem, mi lett a vége. Hát szerintem egyébként nem kaptuk vissza azt a pénzt, mert valószínűleg az
0: legalábbis... Hát de nem lehet, hogy akkor a legközelebbi számlából
3: mondjuk... De az is lehet,
0: mondjuk...
3: hogy igen, lehet, hogy ha nem is visszautalták, de akkor a következő... Na most ez erre már az baj, nem emlékszem, de az biztos, hogy 2-szer vonta le, és akkor úgy megijedtem, de ha vissza is kaptuk, nem abba a hónapba. Tehát, hogy igen, azt nem rögtön. Tehát attól függetlenül azért nem örültem, hogy mondjuk 12.000 helyett, jó, az én hibám nyilván, mert türelmetlen voltam, de hogy így sikerült 24-et elutalni, tehát azért az úgy annyira nem volt.
0: Egyébként képzeld el, hogy én is futottam bele ilyenbe, egy előfizetésnél, fú, nagyon-nagyon megijedtem, mert ott 100 000-es nagyságrendről volt szó.
3: Mondjuk az már azért
0: ez a Kambának az előfizetése, igen, és észrevettem, hogy Hát ott valamiben belebonyolódtam én, hogy valami olyanra fizettem el, valami talán ilyen Teams, tehát hogy ilyen csapatra véletlenül, és nem arra akartam. Na de mindegy, és hát ugye ilyenkor hát én nagyon megijedtem, hogy hogy fogok tudni valami AI alapon a Canvával, ami nem is magyar, vagy nem tudom, tehát nem az van, hogy felhívom Jucikát, hogy bocsi, úgy utalt már vissza, és képzeld el, hogy teljesen gördülékenyen ment, és visszakaptam a pénzt.
3: Na, szóval nagyon tök jó szerencsére.
0: Igen, mert ugye nyilván nekik is benne van egy ilyen ASF, ami sok esetben egyébként általában pont nem téged véd, hanem őket, de ők nagyon korrektek voltak. A másik, hogy tegnap voltam pont egy telefonos boltban, és hát pont próbáltunk ott alkudozni, mert elég nagy összegű eszközöket hoztunk el, ráadásul olyan cégesre, és akkor vicces volt, hát legalábbis nekünk, mert hogy az egyik, nem tudom, valami telefonfóliára véletlenül rossz helyre került egy pont, tehát hogy nem 19 ezer volt, hanem 109, vagy valami 190 ezer, vagy 1 millió 900 ezer, valami ilyesmi. És akkor ott poénkodtunk, hogy kérdeztük, hogy nem kaphatunk-e ilyen-olyan kedvezményt, és akkor mondta, hogy de ebből egyébként akár 500%-os kedvezményt is, mert hogy ugye nem 109 ezer nyilván, és akkor így poénkodtunk ott, hogy na köszi, akkor itt egy tök nagy kedvezményt kaptunk, de hát nyilván az csak egy elírás volt egyébként, meg akkor azt ott újra fogják majd címkézni. Na minden esetre nem tudom, hogy ez az ember hogy gondolta, hogy ez nem fog kiderülni, meg... Hát azért az, hogy így azonnal, tehát eleve azért azt is tegyük hozzá, hogy ez a 193 ezer forintos fizetés, hát azért az
3: ez
0: nem sok.
3: Ez egy nagy összeg, igen. Jó, hát valószínűleg ez valami segédmunka után, vagy hát ezt tudom elképzelni, hogy gondolom, mert egy annyira...
0: Igen, ezt nem tudjuk,
3: ez
0: hogy ez
3: alacsony összeg, tehát
0: egy havi,
3: valami,
0: vagy csak egy tétel. Igen,
3: igen. Lehet, hogy csak egy tétel. Uh-huh. Hát mindegy, nyilván mindenki örülne, ha plusz egy nullát kapna, de hát sajnos ez nem így működik.
0: Hát nem, vagy ha így is, akkor is
3: akkor
0: vissza kell. Egyébként érdekes, még itt arról is szól a cikk, hogy ugye Magyarországon a banki átutalások számlaszám alapján teljesülnek, a rendszer nem nézi, hogy a megadott név egyezik-e a számla tulajdonosa. Egyébként ez fura, mert én azt hittem, hogy ma már nézi. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy...
3: Hát egyébként hozzáteszem, én is azt hittem.
0: Én azt hittem, hogy feltűnik neki, hogy figyelj, ehhez a névhez nem ez a bankszámlaszám tartozik, bár egyébként bankszámlaszámnál amiatt viszont, hát nem az, hogy szól, hanem nem tudsz rámenni, hogy utalás, ha mondjuk egy számot elírsz, mert én a múltkor egy tortarendelésnél nem jó számot kaptam, és akkor mondta, hogy jaj, tényleg a hármas az amúgy nyolcas. Ja, tehát, hogy ott például nem tudtam rossz helyre utalni, mert nem engedte, hogy, tehát, hogy felismerte, hát hogy
3: akkor
0: ott valami
3: ezért, nem
0: jó.
3: Tudom, de akkor ezek szerint mindegy, azt is írja, mert ott rámentem, ugye ott volt egy másik cikk, hogy ilyenkor egyébként szólni kell ugye a banknak, aki valami visszahívást indít a másik bank felé, ahova ugye elküldette rossz helyre a pénzt.
0: Hát feltéve, ha megmaradt rajta a pénz, akkor visszatudja.
3: Hát na igen, na és akkor itt jön ez, hogyha a fogadó fél, tehát aki ugye megkapta a pénzt, beleegyezik, akkor nyilván ez a pénz visszamegy, gondolom, nem tudom, le kell okéznia, vagy valamit biztos kell csinálnia, de ha nem egyezik bele, akkor meg jogi útra kell terelni. Hát ez tök jó, csak mondjuk elutalsz valakinek tényleg akár legyen ez 100 ezer, 500 ezer, és nem egyezik bele, most az a baj, igen, ez a jogi úttal, hogy az egy évig is elhúzódhat, mire te azt a pénzt látod, hát, vagy lehet, hogy igen, még tovább.
0: És tehát, sajnos egyébként...
3: Hogy azért ez így bonyolult. Ügyvédet, nem, még a végén akkor te fizetsz, szóval, hogy azért az is sehogy sem egyszerű. Hát nézzük meg, hogy hova utalunk. Na,
0: igen, ez egyébként ennyi a konklúzió. És hát ezt magamnak is mondom, hogy például vannak olyan dolgok az életben, amit nem lehet úgy csinálni, hogy közben hat másik dologra figyelsz, és az utalás az pont ilyen, mert igen, én nem egyszer hibázom azért, mert éppen videót vágok, közben telefonálok, közben jegyzetelek, és hibára halmozom, és nem. Tehát egyszerre egy dolog. 6 perc múlva 9 óra van, jön majd vendégünk, sőt a következő egy órában végig lesznek vendégeink, kicsit veterán autókkal foglalkozunk, utána pedig térségi programokat hoz nekünk Gere Ági, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője. Maradjatok velünk, illetve itt a szünetben kattintsatok a Lakihegy Rádió Facebook oldalára, mert van már fönt friss videós tartalom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Kellemes őszi idő várható. A központi nyomozó főügyészséget bírálta az aranykonvoj ügy miatt a miniszterelnök. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, botrány, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, míg az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktor volt kormányfőt, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. A Fidesz úgy reagált, szerintük az akcióval sikerült véget vetni az ukrán maffia Magyarországon keresztüli pénzszállításának, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Nem volt beleszólása a Magyar Művészeti Akadémiának a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forrás elosztásába, közölte az MMA újraválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Turi Attila hangsúlyozta, az összegek felosztásának nyilvánosságra kerülése után kértek tájékoztatást a pénz felhasználásáról. Turi Attila szerint egyes kollégiumokban felmerülhetett a politikai nyomásgyakorlás, de az MMA nem pártpolitikai intézmény. Az elnök beszélt arról is, hogy készek együttműködni a kulturális tárca vizsgálatában. Segítséget ajánlott a közel-keleti

0: és elektronikai vállalatokat, az orosz árnyékflotta hajóit, az Oroszország által támogatott határokon átnyúló fizetési és elszámolási rendszert, az úgynevezett A7 nemzetközi hálózatot érintik. Megérkezett Budapestre az első új, 56 méter hosszú kapvillamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól a korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
1: Időjárás.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi Bettyel.

0: legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfelnapban. Az ébresztő műsorunkban megtaláltam közben a gombot is, amit be kell nyomni. Aztán az útinform azt írja egyébként, hogy két személyautó koccant, ugye ezt korábban már mondtuk nektek az 51-es főúton Dömsöt közelében, a 48-as kilométernél a teljes zár megszűnt, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan meg kissé a forgalom, majd Bicske és Biatorbágy között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt, és még mindig erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán lassulnak a járművek, az M5-ös autópályán a kiépített terelésnél Ócsa, illetve az M0-ás között, illetve ne felejtjétek, amit az előbb már mondtunk nektek, a H6-os hév október 10-én és 11-én csak Soroksár, Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik, mert hogy karbantartás zajlik. A kimaradó szakaszon Közvágóhíd és Soroksár, Hősök tere között a H6-os jelzéssel pótló busz közlekedik, úgyhogy ezt érdemes majd figyelembe venni, illetve hát belekalkulálni az utazásotokba, mert hogy biztos vagyok benne, hogy emiatt megnő majd a menetidő. Mindenkinek jó utat kívánunk!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van!
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: 10 perccel járunk reggel 9 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Tulajdonképpen ilyen-olyan módon maradunk a közlekedésnél, de most sokkal, hát hogy mondjam,
3: kicsit színesebben.
0: Színesebb és pozitívabb értelemben, mert itt az utóbbi időben, ha közlekedésről volt szó, akkor csak arról tudtunk beszámolni, hogy ilyen torlódás, olyan baleset, ilyen lezárás, amolyan lezárás. Most nem erről fogunk beszélgetni. Vendégünk dr. Tóth László Dániel, a Beaver Tradition üzletvezetője, tulajdonosa. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Én inkább üzemvezető főmérnöke.
0: Meg itt megkérdeztük ugyebár, mert mi találkoztunk már több rendezvényen Szigetszent Miklóson, ahol a te veterán autóidba is bele lehetett ülni, sőt, nem csak bele lehetett ülni, én mentem is pár kört az egyik tűzoltó autóval.
3: Is be? Ugye onnan
0: egyébként
3: volt,
0: igen. Na mindjárt erről is beszélünk, de hogy én most tudtam meg, hogy te doktor vagy, ráadásul egy igen különleges területen szereztél doktori címet. Legalábbis nekünk különleges.
4: Annyira nem különleges, igen, de...
0: Jó, de nekünk igen.
4: Hát nekünk valóban igen. Motorfejlesztésből, égéssel kiakításból doktoráltam.
0: Hogy lehet abból doktorálni? Úristen!
3: Jól hangzik, egy kicsit bonyolultan hangzik.
0: És nem is itthon végezted el.
4: Nem, Stuttgartban végeztem. Igen, hát fejlesztettünk egy motorcsaládot, és ennek a motorcsaládnak a kifejlesztésénél tevékenyen részt vettem, és ennek a motorcsaládnak, ez egy teherautóba szánt, autóbuszba szánt motorcsalád, ennek az égéstére kilakítása olyan különlegesre sikerült, hogy
0: beadták. Érte egy doktori címet.
4: Igen.
0: Komolyan. Igen,
4: biztos vagyok rá, jó egyébként, elég jól működik. A mai napig találkoztok ezzel a járművel, autóbuszokban, kamionokban, a három csillagos, tehát a három ágú csillagos márkáról beszélünk egyébként.
0: Tényleg?
4: Ezekben jó. A mai napig ez a motorkonstrukcióban megtalálható.
0: Igen. Azt a mindenit.
3: Ez nagy dolog.
0: Eddig úgy nem izgultam az interjú során, de így, hogy megtudtam, hogy kivel beszélgetek, mert hogy nyilván nem feltétlenül erre.
3: Ez egy dolog, igen.
0: Nagyon, mert hogy ugye alapvetően arra beszélünk, hogy úgy fogalmaztál, hogy 60, körülbelül 60 autó van a tulajdonodban, a birtokodban, ami veterán autó az összes?
4: 60 jármű.
0: Jármű.
4: Igen, tehát bocsánat, igen. Motorkerékpár, autóbusz, személyautó, teherautó, pótkocsi, minden összességében.
0: Nincs több kérdésem, csak annyi, hogy miért? Honnan jön egyébként neked ez? Gyerekkorból, család, szülők, honnan jön a járművek, meg úgy az egész világ iránti érdeklődésed, sőt, megszállottságod jó értelemben?
4: Jó értelemben megszállottság? Nem családi, érdekes módon nincsen családi kötődés járművekhez. Nem akadt ez be az elemez valahogyan. Gyakorlatilag 13 éves koromban vásároltam az első autómat. Egy 103-as Mercedes-t, amit
0: ja, azt hittem,
4: akkor...
0: egy Matchboxot, vagy valami, nem, mert nem, akkor így
3: ott már egy rendes autó.
4: Igen, ezt én egy kerékpárra cseréltem, ezt az autót.
0: Milyen autó volt?
4: Ez egy 103-as dízel Mercedes volt, és ennek az volt az érdekesség, ez egy tavaszi és őszi autó volt, mert télen nem indult be, nyáron megforralta a vizét, tehát, hogy...
3: Akkor ilyen nagyon szezonálisan lehetett használni.
0: Igen, és a te biciklidet adtad oda cserébe?
4: Igen.
0: Komolyan?
4: Igen. És akkor így megkaptam ezt az autót, egy év alatt helyre raktam, nem volt könnyű, jó volt, amikor a hetedik emeletre vittem föl liftbe a motort, és ráírtam, hogy ne nyúj hozzá otthon, mert a szobámban szét volt szerelve a motor, de összeraktam, működött.
3: És ez 13
4: autó,
3: évesen?
4: Igen, ez az autó, ez a majd, hogy megvan.
0: Azért akartam kérdezni, hogy ki ne nyújjon hozzá, te tudod, de akkor a család többi tag, és így a mai van. Napig megvan.
4: Ez megvan, igen. Igen. Itt van bent mellettünk.
0: Igen, mert hogy ugye Szigetszent Miklóson van, az, hát gondolom az egyik, meg gondolom a 60 darab jármű nem itt van kettővel odébb itt
4: a telephelyen osztozunk. Igen.
0: Három telephely, az egyik Szigetszent Miklós. És akkor itt jön képbe a helyi vonatkozás, hogy miért is találkozhatunk mi több, akár a közösségi ház által szervezett eseményen veled, illetve bármelyik járműveddel, mert hogy te meg szoktál jelenni ilyen miklósi eseményeken, illetve a járművek?
4: Igen, szokták kérni a Sárgaházból. Gergő és Nándi, Mistándi és a Gergő szokták kérni, hogyha valami rendezvény van, akkor menjünk és vigyünk autókat, meg szívesen segítünk nekik a munkájukban is, ami a csepelekhez is kapcsolódik. Nyilván nekem is van csepel teherautóm, egy tűzoltó autó és egy másik, egy D450-es, amit éppen restaurálunk. Szeretjük ezeket az autókat. Én például szívesen elmegyek vele vásárolni is, tehát legjobb az, amikor mutatok majd fényképet nektek, hogy Burger Kingbe elmentem kajálni csuklós busszal. Tehát,
0: de beálltál a McDrive-ba, vagy oda nem fér be?
4: McDrive-ba nem fér be sajnos
3: olyan hosszú. Talán, igen.
4: Igen, de a parkóba mellette befért, és akkor van egy tök jó kép, amin a háttérben a praktiker, mellette a Burger King, és gyakorlatilag furcsán néző emberek hada a körbe, hogy vajon mit keres itt egy autóbusz, egy csuklós autóbusz.
0: Elképesztő. Honnan vannak a járművek? Honnan szerzed be ezeket a járműveket? És nagy majd részt, jönnek még a kérdések.
4: Nagyrészt hazai beszerzésűek, főleg az Ikarusz autóbuszok és a csepelek, de viszont elég sok olyan járművünk van, ami külföldi beszerzés. Pontosan azért, mert Magyarországon nehéz ezeket beszerezni, már értem ez volt az 1930-es évek Mercedes-ei, abból is van két darab. Vannak olyan járművek, amit kimondtan keresek, tehát nálam vannak olyan kritériumok, hogy mondjuk az alvásszám elejét keresem.
0: Például, pont ezt akartam kérdezni, hogy döntöd el, hogy melyik legyen, miért pont az, van-e olyan, hogy fú, már tök elég kéne, hogy legyen, mert már van elég, de még azt kinéztem magamnak. Tehát, hogy...
4: Van ilyen sajnos elég sok, és ezt főleg otthon viselték korábban nehezen, most már azt mondják, hogy menthetetlen vagyok, úgyhogy ezzel nincsen gond. Van egy olyan rossz tulajdonságom, hogy keresem a műszaki különlegességeket. Tehát engem például nem nagyon hatnak meg a sima egyszerű hagyományos hétköznapi autók, van belőle sok, elfér, ne is mentsük meg, mert fölösleges nagy részét, nem érdekes. Viszont,
0: de várjad, a legújabbak sem? Tehát ami mondjuk most, nem tudok nagyon példát mondani, de nekem a férjem szokta otthon mutogatni, hogy ez már ezt tudja, az már azt tudja, hú, most a kínaiak meg a japánok milyen fejlesztést csináltak, de már Amerika is, tehát hogy folyamatos, ezek az újak, ezek annyira nem?
4: Új autót használnak napi szinten, egy új E-osztályos Mercedes kombit, fél éves, egy 6 hengeres dízelmotor van benne, de frászt kapok tőle, csipok, csillog, minden csinál, csak azt, amit én szeretnék. Aha. Sokkal szívesebb ülök vissza bármelyik öreg autómba is használom. Igen, nem szeretem annyira, tehát tök jó, mert kell az új autót, tényleg, hogyha hossztávokat megyek, arra jó, arra kényelmes, tényleg biztonságos.
0: Mert azért nem tudom, ezt te jobban tudod, de hogy azért azok az autók ugye nem erre az útviszonyra, nem erre persze a világra lettek tervezve, vagy nem tudom, hogy ennek van-e jelentőség.
3: Hát persze, igen, de egyébként beszéltük is ezen előtt, hogy ezek ugyanúgy forgalomban vannak még neked, pontosan. Tehát hogy használod is őket.
4: Hát nyáron voltunk az egyikkel a Stelvion, voltunk tavasszal, hát pont amíg teljesekor voltunk a másik veteránnal fönt, Transfogarason. Járkálunk velük mindenhova, napi szinten is használok veterán autót, mert jó. Tehát engem sokkal jobban érdekel az, hogy azzal menjek, mint hogy valamelyik újabb autómba beüljek, és fú, milyen jó. Meghagyom a feleségemnek, meghagyom a kollégáknak, ők örüljenek az új autónak, nagyon tetszik nekik. Azt mondta, hogy tejfölös pohárban szoktam ülni, azt nem szeretem annyira. Úgyhogy inkább beülök abba, amit ha megfogom, a bőr az bőr, a fa, a fém az fém, az index kapcsol, indexet kapcsol. Uh-huh. Ne legyen benne azt, hogy megnyomok egy gombot, és közben felvillan 64 fet a műszerfalon, és nézem azt, hogy be akar adni egy podcastet a YouTube-ról.
0: Igen.
4: Mert hogy ő ezt is tudja, minek. Tehát tök jó, de semmi értelme nincsen neki. Vagy az, hogy van benne egy vedezeti kamera, megrendeltem, tök jó, mert felveszi, hogy megyünk az autóval, de igen, de van benne egy konferenci kamera is, ami engem vesz. És így ültem az autóban, pont az M0-áson, szokásomhoz ilyen beálltam a dugóba vele, és nézem, mit keresek én a központi kijelzőn.
0: Nézheted magad? Fél mások ölnének ezért a funkcióért.
3: Igen.
4: De még mindig a legjobb benne az, hogy fogalma sincs, hogy kapcsoltam be, de azt mondom, hogy kapcsoltam ki, hogy az autót leállítottam, kinyitottam az autót, becsuktam, majd úgy indítottam, és eltűntem a kijelzővel.
0: Komolyan.
4: És hogy én nem kértem, hogy ott legyek, de mégis ott voltam. Tök jó, nem szeretnék.
3: Igen, ezek az autók már ilyen önállóan működnek nagy részt.
4: Fú, borzasztó.
0: Teljesen értem.
3: Teljesen más, igen.
0: Meg mi beszéltük Bettivel, egy időben nagy hír volt, hogy a Teslának most kimondom volt olyan, vagy olyan autója, ugye, hogy ezeken az autókon már nincs úgy külön, lehet, hogy nem jól mondom, de ez a kilincs, és hogy az egész ilyen automatizált, igen. És hogy konkrétan beragadt az ember, nem tudott a saját kocsijából kijönni, hogy mennyire életveszélyes az, mert hogy már minden automatizált, és ha egy valamilyen romlik...
3: Ez azért.
4: Ezt egy járműfejlesztőként borzasztóan rossz tévirányának tartom azt, hogy nincsen mechanikus kapcsolat a belső kilincs és az árszerkezetek között, hiszen mechanikus kapcsolatnak kell lennie, tehát valahol valamit lebontunk, és hozzáférünk, kinyílik az ajtó. De ez nem jó. Tehát amikor pánikba esünk, már történt egy baleset, az emberek 99%-án tudja higgadtan ülni, és azt várni, hát, hogy...
0: Na, ez olyan, amikor azt mondják, hogy medvét látsz, egyetlen dolog, nyugodj meg, hát köszi, tehát, hogy így nem tudok.
4: Igen, tehát a medvét látunk, akkor vonnálunk a medvriasztó spray, tök jól működik, pont egy barátom csinálta azt, hogy kint szintén Erdélyben lőtte a medvriasztó sprayt, de hát annyira pánikba esett, hogy lőtte mindenhova, vagy magára is.
0: Is.
4: Két napon keresztül nem hallottunk róla, nem is volt baj, legalább többet nem gyakorta a medvéket. De hogy mégis, igen. Szóval visszatérve az előző témánkra, én szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon tévút az, hogy egy veszélyhelyzetben, egy felfokozott érzelmi állapotban lévő helyzetben, teszem azt, neked ment valaki az autó, a két gyerek hátul ül a kocsiban, és akkor találd azt ki, hogy na most hogyan is kell kinyitni az ajtót. Mit kell lebontanom az ajtókártyát, mit kell ahhoz meghúznom és megnyomnom, hogy kinyíljon az ajtó a helyet, hogy egy kilincset meghúznék, a hovdán azáltal meghúznék,
3: az
4: és kinyílik az ajtó. Ez egy tévút. Ahogy tévút az érintőképernyő is, minden funkcióval, ahogy tévút azt, hogy rá kell nézni mindig arra, hogy mit szeretnék, ez nem jó. Tehát ez, és kezdik belátni a gyártók is végre, hogy ez egy tévút.
0: Na látod, itt kérdezted adás előtt, hogy milyen kérdéseink lesznek, és hát ezért nem mondtuk el a kérdéseket, mert például erre nem számítottunk, hogy erről is beszélünk, és ez tök jó, hogy erről beszélünk. Visszatérve az eredeti témánkra, nyilván lehet, hogy furcsán fog hangzani a kérdés, csak hogy tegyük tisztába a fogalmakat, mi az, hogy veterán autó, mitől veterán egy autó? Vagy nem csak autó, bocsánat,
4: igen,
0: jármű.
4: Veterán jármű. Ez Magyarországon azért fura, és fura muci, meg a világban is, mert ugye 30 éves kort mondunk, hogy 30 éves kortól kaphatod
0: oltán, mert minősítés. Na Betty, már mi is veteránok vagyunk.
3: Igen.
4: Viszont én azt mondom, hogy ne keverjük össze az öreg autót a veterán autóval. Tehát, hogy addig, ameddig egy Tesco parkolóban találkozhatunk egy Opel Astra kombival, ami a festő megy hurcolkodni, majd két nap múlva találkozunk egy szintén Opel Astra kombival, OT rendszámban, ezért ez elég ellentmondásos lehet.
0: Valóban.
4: Mert hogy az átlag ember azt fogja mondani, hogy a festőnek is akkor veterán autója van, és hogy milyen értékes, és milyen drága. Na, ez nem.
0: Szerintem nem így gondolja. Igen.
4: Tehát, hogy ez így, nem, jó.
0: De akkor mitől veterán? Tehát...
4: Megfelel egy olyan minősítési rendszernek által meghatott kritériumoknak, hogy az az autó mind esztétikai, mind műszaki állapotát tekintve nagyon-nagyon-nagyon közel áll ahhoz az állapothoz, ahol a gyártószalagról lejött az autó.
0: Értem.
3: Tehát az új állapotához.
4: Így van, tehát az eredeti állapotához. Tehát értem, az autó nincs módosítva rajta szerkezetileg, ugyanaz a motor van benne feltöltően. Futóműben, fékrendszerben ugyanazok az elektrátók meg a karosszériának a belső terében, a belső térben nincsenek ülések cserélgetve, nincs másik kormánykerék benne. Odafigyelnének hivatalosan arra is, hogy ugyanaz az audio rendszer legyen benne, ha volt benne, mint ami volt. Tehát nem lehetne benne mondjuk egy mély láda a külön hangszórókkal. Ezeknek meg kéne felelni. Ha ezekre a kritériumoknak megfelel az autó, akkor kaphat egy úgymond OT minősítést, és a minősítősen kaphat egy OT műszaki vizsgát, amely 5 évig érvényes. Bizonyos szabályok között kell használni az autót, nyilván valaki ezt megteszi, nyilván valaki ezt nem. A veterán autóknak a legnagyobb ellenség az, hogyha állnak, tehát tessék vele menni, használni.
3: Na és én egyébként nem használják, csak
4: sokan
3: elteszik,
4: igen.
3: Mert
4: igen.
3: Hogy hobbi, de csak úgy ott van.
0: És akkor itt jön az érdekes kérdés, mert hogy mondod, hogy mentek, utaztok vele, de hát 60 körüli járműről beszélgetünk. Nyilván egy tűzoltóautóval nem biztos, hogy sűrű járkálsz. Mit csináltok ezekkel a, járművel? Tényleg? Az, amész a Lidlibe? Vagy?
4: Hát, ha Lidlibe nem is, de nagyon nagy derültséget okoz, amikor megyünk a nyaralóba Balatonra, és még megállunk az Aldiban bevásárolni vele, van fénykép róla. De vagy jó. Úgy gondolom, hogy elmegyünk vendéglőbe, étterembe, csárdába, akkor ezzel megyünk, mert hogy tök jó dolog egyébként ezzel menni.
3: Hát ez egyedi, mindenki nem megy ezzel, az biztos.
4: Igen. Tehát, hogy de kell velük menni, kell őket használni, igen, és úgy kell használni őket, ahogy újkorukban, mert hogy bírják, legalábbis a sajátjaim, meg mit csináljunk, azok bírják. Tehát értem ezzel, hogy német autópályán szigorúan, de azért 55 éves Mercedes-et 220-szal is menni, mert tudta korábban is, és tudja mai napig is az autó. Ezeket kell használni mindenképpen.
0: Magyarországon, de akár külföldön is milyen közössége van ennek a hobbinak? Szoktatok találkozni, szoktatok néha így, nem tudom, videókat, képeket cserélgetni, vagy nem tudom, hogy működik ez a közösség?
4: Én képeket, videókat nem cserélgetek, én eléggé maradi vagyok, tehát nekem az okostelefon is egy szükséges rossz egyébként. Viszont igen, nyilván, tehát nagyon jó közösségek vannak, vannak kevésbé jók, de van nagyon jó közösségek, nagyon szerteágazó, tehát hogy nagyon jó le tud lenni egy német, egy magyarral, egy portugál, egy angollal, tehát bárki, bármi, hogyha ezekről van szó. Tel is vagyunk veterános programokkal gyakorlatilag tavasztól őszig. Én sem tudom, mikor, hol menjek. Most hétvégén például Ikarus találkozóban, Ferihegyen, az Europark szervezésében, de ugyanakkor Mannheimben van egy veteránbőrze. Na, és melyik
3: a melyik? De szoktál akkor rendszeresen járogatni ilyenekre.
0: Na jó, de akkor itt megint egy érdekes kérdés jön, hogy ez most hobbi, vagy ebből meg lehet élni?
4: Ez egy érdekes dolog, tehát nekem ugye ez a munkám, ez a hobbim, és ez a szerelem is egyúttal, tehát minden
0: együtt. Szerencsés ember vagy.
3: Igen.
4: Korábban nagyon sokat inkább csak veteránokkal foglalkoztunk, és a veterán autókat, amiket csináltunk, a tulajdonosaik mindig megkerestek, hogy kéne javítani a napi használós autókat is.
0: De várjál, tehát, hogy akkor ez volt a specialitás, hogy veterán autókat szervizeltek, javítottok?
4: Restauráltunk. Igen. Aha. És jött ugye az, hogy de hát most nekünk van még 12 darab kisterautónk, van 8 személyautónk, kéne befoglalkozni. Hát jó, megcsináljuk. Megcsináltuk, de nem akartam ezzel foglalkozni. Viszont volt két olyan ügyfelem, két német ügyfél, aki láthatóan megsértődött azon, hogy nem tudja egy helyre hozni a napi használós és munkaautókat is.
0: Logikus, aha.
4: És akkor hát nagy dúzzogva mondhatnám, de tényleg egyébként, akkor foglalkozunk az új autókkal is, és ez annyira jól sikerült, hogy most már kellett egy külön műhelyrészt csinálnunk, ahol az újabb autókkal foglalkozunk, mert annyira kinőtte magát, hogy megy az újabb rész is, miközben persze a veterán egyébként mind a restaurálás, mind a karbantartás,
3: mind a szerviz,
4: működik együtt az egész. Az új autóknak pont a karbantartási része az, hogy annyira drágák lettek az autók, és annyira nehézkes a fenntartásuk is most már, hogy inkább megtartják az emberek tovább, és nem lecserélik egy újabbra.
0: Azzal meggondolom, egyre több probléma lehet, vagy olyan jellegű, ami miatt szervizelni kell.
4: Sőt, egyre összetettebbek az autók, egyre érdekesebb műszaki megoldások vannak bennük.
0: Egyébként nagyon jó, hogy megerőd.
3: Több baja van, nem? Igen. Néha egy új autónak, ezt akartam mondani, mint egy régebbinek, nem?
4: Mert egész más már a rendszer. Igen.
0: Pont elé mentél egyébként egy kérdésemnek, és akkor tulajdonképpen valahol egy záró kérdés is, hogy akkor az kimondható, hogy a mai új autókból nem biztos, hogy megéli a veterán idejét? Tehát, hogy ő veterán autó lesz, mert hogy pont ezért, amiről beszélgetünk, hogy egyszerűen már addigra annyira olyan állapotba kerül, hogy már
3: annyi dolog
0: valószínű, hogy olyan értéke lesz, vagy úgy használható, vagy bármi.
4: Ezt ketté kéne bontani, és ez egy hosszabb kifejtése, próbáljuk gyorsan átszólni. Ugye egyik az, hogy digitálisan avul el egy új autó.
0: Az meg a másik. Ez egyik.
4: A másik pedig az összetettsége okán. Tehát nem biztos, hogy egy 20 éves, majd, tehát most új, de 20 év múlva új autót, akkor már 20 éves új autót, érdemes ezt fenntartani, mert annyira drága lesz hozzá minden, hogy az autó értékéhez képest egy nagy javítás, egy gazdasági totálkára lesz egyenlő. Tehát értem ez, hogy egy mai dízelmotor egy komplet laboratóriumot hord maga után a kipufogó rendszerben azért, hogy a tisztasági értékeit, most próbálok nagyon egyszerűen fogalmazni, tudja, hogy hogyan kell működni, hogy tiszta legyen. Nyilván ezt Magyarországon és más országokban is, nem kell bele katalizátor, nem kell bele részecskeszűrő, nem kell bele oxidációs kacsár, nem kell bele semmi, kikötjük, lekötjük, szoftveresen kész működik, de ez így nem jó. Tehát ezért nagyon problémás lesz. És pont emiatt lesz az, hogy egy mai új autó nem fog tudni eljutni odáig, vagy csak nagyon szűk arányban, hogy ő beleveterán legyen, mert egész egyszerűen nem fogják a tulajdonosok fenntartani őket addig, mert olyan drága lesz a fenntartása, és hát, az üzemeltetése is.
0: Egyrészt, meg igen. Nekem az is eszembe jutott, hogy nem olyan ez valahol, hogy mit tudom én, mint egy CD, hogy nem lesz mire betenni a CD-t, vagy bármi, tehát, hogy itt is újabbnál újabb programok, fejlesztés, tehát, hogy nem biztos, hogy lesz majd azzal kompatibilis, nem tudom, nem értek hozzá, csak hogy annyira változik a technológia. Nekem még van CD az autómban azért, mert pont olyan kocsim van, amiben van CD lejátszó, de nyilván ez a legközelebbi autómnál, mert biztos, hogy nem így lesz.
4: Nyilván így is próbálom őket úgy rendelni, hogy legyen még benne CD-DVD, szerencsére vannak márkák, ahol még ezeket meg lehet tenni, én is úgy rendeltem a DVD lejátszóval, nem azért, mert a VUK-ot nézem rajta, hanem azért, mert a koncerteknek ott a legjobb hangminősége DVD-nk is, azt legjobb hallgatni az autóban.
0: Aha. Mennyi felé tudnánk ezt a beszélgetést, ez is milyen érdekes. Hát várunk még vissza, jó? Mert most is azt érzem, hogy picit a felszínt kapargattuk, úgyhogy beszélgetünk még. Dr. Tóth László Dániellel, a Beaver Traditional, üzemvezető főmérnök. Köszönöm szépen, várunk majd vissza.
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
1: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
7: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új évaddal folytatódik a halásztelki mentálhigiénés előadás sorozat. Negyedik évadát kezdi október 9-én a halásztelki Merre halad a világ és benne merre haladok én című mentálhigiénés előadás sorozat. A 2023 őszén indult kezdeményezés alapgondolata szerint a gyermek akkor lehet igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban ismét elismert szakemberek, valamint új és visszatérő előadók osztják meg gondolataikat olyan aktuális témákról, amelyek a mindennapi életben is sokakat érintenek. Szitkovicsné Varga Julianna, az esemény ötletgazdája rádiónknak elmondta, a programsorozat első előadását október 9-én este 7 órától tartják a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Dr. Toma László pszichodráma és bibliodráma vezető, mentálhigiénés szakember, Mit hoz a jövő címmel várja az érdeklődőket.
9: Mit hoz a jövő, a változás úgy önmagunkban és a világ körül, hogy gondolkozzunk el együtt, egy kicsit álljunk meg, és különböző perspektívákból fogunk ránézni erre a kérdésre, például ilyen, hogy kontroll és elengedés. Mi kell az élethez? Milyen készségeink vannak ezekhez a változásokhoz, amelyek körülvesznek minket, akár a kis szűk családi körünkben, aztán a tágabb környezetben. És aztán végül a jelenlét, a most, a pillanat örömét hogyan éljük meg.
8: A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a lábegészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Kovács Lilla Podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
10: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelően, vagy a csípő nem megfelelően működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
8: Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévénymódszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta.
2: Még több hír egy helyen.
11: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
11: A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
11: Süsfelnap Redák Szandival
2: és Somogyi

0: Közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az útinform, amire most felhívja a figyelmet, az az, hogy az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen még mindig szakaszos torlódás van, Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan meg kissé a forgalom. Aztán még mindig az M5-ös autópályán a kiépített terelésnél Úcsa és az M0-ás között lassulásra kell készülnötök. Továbbra is zajlik a villamos energia hálózat fejlesztési munkálat a Sziget-Szent Miklóson. Ez egészen november 15-ig így is lesz. A beruházás keretében új földkábeles villamos energia hálózat, transzformátorállomás, valamint új kisfeszültségű hálózati kapcsolatok létesülnek. Ennek mi nagyon örülünk. A Csépi út, Borz utca, Boglárka utca, Héja utca, Horog utca, Lankás köz és Zápor utca az érintett útszakaszok. Ugye nyilván örülünk neki, még kell egy kis türelem, mert november 15-ig ez így is marad. És ne felejtjétek, hogy a hétvégén pótlóbuszok járnak a H6-os hévvonalán, és éjszakai karbantartás is lesz. Október 10-én, 11-én csak Soroksár, Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik a H6-os hév. Illetve természetesen az első miklósi városnapok is beleszól majd így úgy a közlekedésben, akár például a Kéktó környékén is, úgyhogy ezzel is számoljatok, jó utat mindenkinek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Egy egész perccel hagytuk el a 3/4-10. Szép délelőttöt kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Így az utolsó fél órára beízítottuk a kamerát. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Mert hogy vendégünk Gere Ági, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője. Jó reggel!
3: Jó reggel!
0: Szia! Milyen térségi programokat hoztál nekünk? Közben én is itt felcsapom a kisdunamente.hu oldalt, és én is szemezgetek onnan.
4: Hát nagyon sok minden az első miklósi városnapokról szól ezen a hétvégén itt Sziget-Szent Miklóson. Ebből szemezgetnék néhány olyan programot, amely talán különlegesebb egy picit a megszokottaknál, illetve más települések városnapjainál. Uh-huh. 9-én a városnapok keretében a Város Vibe, illetve egészen pontosan 9-én és 10-én is lesznek koncertek délután 6 órától a Kéktón.
0: Ez konkrétan már ma van.
4: Igen. Abszolút, és hát a fellépők listája is nagyon igényes. Többek között ugye a Rock Sziget-ben nyertes vagy bejutott zenekarok is fel fognak lépni, de az Au Revoir vagy a Follow the Flow? Bocsánat, melyik volt?
0: Nem a Follow the Flow, hanem a Négyes Street.
4: Valamilyen
0: nekem ők... Én nagyon örülnék, ha jönnének egyébként. Azon ott lennék.
3: Bocsánat, az biztos.
0: Mondjuk a Négyes Street sem rossz, de igen, az nagyon. Sőt, ma 8:30-kor Veres Attila, ex-zenei szerkesztőnk, DJ Moha is lesz majd, meg DJ Virkox.
4: Abszolút is DJ is. Igen. Tehát, hogy tényleg mindenképpen színes program várja a közönséget a Kéktón. És hát nem csak Miklósnak van város napja, hanem Ráckevének is, és eme jeles alkalomból a szervezők azt a nagyszerű programot találták ki, hogy délután 17 órától a Café Csónakos középkori pince rendszerében lesz egy vezetett látogatás.
0: De jó, itt nézem a programot.
4: És több előadó több szempontból közelíti meg ezt az érdekes kérdést. Ugye mi magunk is voltunk már egy várostörténeti sétán Ráckevén, és ott is mondta a túravezető, hogy abból adódóan, hogy ugye Ráckeve folyóparti város, és nagyon élénk volt a kereskedelem, meg ugye a hajómalom sem véletlenül ott van, ahol nagyon sok maradvány van arról, illetve hát még az épületek falán is látható, hogy ott korábban pince lejárat volt, tehát tényleg a város alatt egy komplett pincerendszer található, és hát ennek felfedezésére lehet jelentkezni.
0: Igen, és itt látom a kisdunamente.hu per programoknál, hogy az ismeretterjesztő programon több előadóval is lehet találkozni. Például lesz régész, Molnár László díszpolgár, az Ady Endre Gimnázium nyugalmazott igazgatója, lesz építészhallgató, és még főépítész is, köszöntött pedig az Árpád Múzeum igazgatónője, Jáki Réka mond, úgyhogy azért ez tényleg egy nagyon nagy szabású esemény lesz.
4: És kicsit a helytörténeti vonalon maradva, Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a kemence melege című, a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a Cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát kemencét, kenyér és pogácsa sütés lesz, és majd egy ilyen zsíros kenyérpartival záródik a
0: jó kis szénhidrát bomba.
3: Igen, ezt akartam mondani, jó, de egy jó frissen sült pogácsa,
0: nem
3: azért, lehet. Ha nem nincs jobb nép.
0: Meg én bármennyire nem eszem glutént általában, kivéve mondjuk ezen a héten, de egy zsíros kenyérnek, egy lila hagymával, piros paprika, én azon nem tudok ellenállni.
4: Forró teával. Oh,
0: igen, teával. Igen.
3: Ez jó.
4: És hát házberendezés, kemence, bútorok, szintén maradjunk ezen a vonalon. 11-én vasárnap délután 3 órától szeretettel várják a Görögkeleti Egyházközség Szent Miklós házában, amikor a Bútor mesél című előadásra az érdeklődőket. A tárlatvezetést Amert Éva fogja tartani, és a magyar népi bútorfestés gazdag szimbólum világába kalauzol el bennünket a tárlatvezető.
0: Kontra Solti Eszter művelődés szervező galéria vezető volt a vendégünk, ő is mesélt már erről, és hát úgy néz ki, hogy majd valamikor Betty Szigetszeletet is készít majd ez erről a helyszínről.
3: Készül, mert hogy így ez a helyszín nekünk teljesen kimaradt, hogy itt ennyi nagyon jó kis dolog van, ami ugye kapcsolódik sok mindenhez, úgyhogy igen, majd készül onnan.
4: És hát a Család Jolly Joker programja a hétvégére, Kiskunlacházán vasárnap délelőttől a mozgó mozi.
0: Itt nézem az ehhez kapcsolódó képet, ott egy halom popcorn, és úgy megkívántam a popcornt, úgy belemarkolnék.
4: Úgyhogy itt is, ahogy eddig is, a helyszínen lehet jegyet vásárolni, 1/2 órával az első előadás előtt nyit a pénztár, érkezési sorrendben lehet majd elfoglalni a helyeket, és hát rendszerint kb. Premier filmek vannak.
3: Mindig a legújabb filmek
4: műsoron. Délelőtt rendszerint valami könnyed családi animációs film, estére pedig a akció, horror, vagy éppen mi az aktualitás?
0: Jesszus, Torrente hat.
3: Úristen, a csajos hétvége, az állítólag egyébként egy nagyon jó kis csajos film.
0: Igen, mert 11-kor lesz egy mese is, Duzzogi hal kalandjai.
3: Meg a Préri farkas vissza meg.
0: Félrelépni szabad, szóval milyen jellegű.
4: Klasszik. Kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek, és élvezzék a térségi programokat, látogassanak el minél több helyre, és ameddig lehet, még a szabadban is sétáljanak egy jót.
0: Hát mondjuk azért az időjárás olyan szempontból nem lehet panaszunk, hogy nagyon jó idő van, most, ugyanakkor most már
3: október.
0: Nagyon kéne az az eső, úgyhogy most már nagyon jó
3: még
0: lenne.
3: Még ezt a hétvégét várja meg,
0: jó,
3: mondjuk,
0: igen,
3: hogy
0: igen.
3: Most majd egy kicsit tolja ki az
0: mennyi
3: az eső
0: igényünk
3: magát.
0: Van, szegény eső, mikor jöjjön, mikor ne jöjjön. Mi is nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek, ahogy
3: igen,
0: már mondtuk,
3: hétvégét.
0: Kövessétek a közösségi oldalainkat, mert Betty résen lesz, és több helyen is ott lesz egyszerre, nem egyszerre egyébként, de nyilván több helyről beszámol majd, hétfőn pedig találkozunk, a folytatásban pedig jön Petró Karesz.
3: Sziasztok!
0: Sziasztok! Köszönjük szépen Gere Áginak és a Kis Duna Metatérium szervezet
3: vezetőjének.
0: Sziasztok!

0: közönség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszentmiklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Kellemes őszi idő várható. Közel 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak a gyermekvédelmi rendszerben. Újabb halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurkó Szilvia a Bicskei Gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így a visszaélések nehezebben derültek ki. Az államtitkár szerint a rendszer vezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a szociális szektor érdekegyeztető fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Ismét halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Zaporizsjában egy ember meghalt és öten megsebesültek, amikor egy légibomba egy emeletes épületbe csapódott. A nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivskból egy halálos áldozatról számoltak be, és Odessa infrastruktúrális létesítményeit is újabb támadás érte. Ott senki nem sérült meg. Tegnap Kramatorszkban orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek. Egy letartóztatási akcióban tüzet nyitott egy autóra az amerikai bevándorlási hatóság egyik ügynöke New Yorkban. A férfi mellett egy 5 éves gyermek ült. A büntetett előéletű dominikai köztársaságból származó férfi

0: valamint a Lánchídon. Vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
1: Időjárás.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. Napközben mindenütt gyengül a szél, a hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
3: Ezek itt a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Korábban két személyautó koccant az 51-es főúton Dömsöd közelében. A 48-as kilométernél a teljes zár már megszűnt, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Erős forgalomra számíthatok az M0-ás déli szektorában a Dunaharaszti szakaszon a Szeged felé vezető oldalon. Folyamatos a haladás a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán is, de a Fővárosi szakaszon rendőri ellenőrzésre készülhettek. Szentmiklóson jól járható a Kántor út és a Gerinc út is, de még erős forgalomra kell készülnötök a Gyártelepi Hévátjárónál, illetve a Műúton a Csépi út közelében. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatosan lehet haladni az 51-es és 510-es úton egyaránt. Nincs fennakadás az 510-es út folytatásában a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton sem, valamint az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakasza is jól járható. A 6-os úton az M0-ás közelében nem látok torlódást, a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán viszont élénk a forgalom. Úgy tudjuk, hogy zavartalan a közlekedés Csepelen a Kossuth-Lajos utcában és a Tellerede úton egyaránt. További jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Helyben vagyunk, ez itt október 9-én pénteken a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a következő 5 órában Petró Karesz. Hamarosan hozom a mai évfordulókat és történelmi érdekességeket. 11 óra után friss programajánlatokat hallhattok majd, és ma sem maradnak el az aktuális filmes hírek. Töltsétek velem a következő 5 órát majd.

Október 9-én a Delelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban. Isten éltessen minden Dénest, hiszen ma ők a névnaposok. 1940-ben ezen a napon született Liverpoolban John Lennon, a Beatles együttes egyik alapító tagja, aki ma lenne 86 éves. 1859-ben ezen a napon született Bodola Lajos mérnök, a méterrendszer hazai bevezetésének egyik hazai úttörője. Ma van a postai világnap. 1874. október 9-én alapították ugyanis az Általános Posta Egyesületet, melyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Az Egyesület a Nemzetközi Postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az Egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország a tagja. És nem mellesleg ma van a tojás világnapja is. A Nemzetközi Tojás Szövetség, mert hogy van ilyen, 1999-ben hirdette meg október 2. péntekére a tojás világnapját, amelynek kapcsán több mint 30 tagországban rendezvények sorozata hívja fel a figyelmet a tojás nélkülözhetetlenségére. Hamarosan folytatjuk a többi évfordulóval.

Itt a Delelőben október 9-én pénteken továbbra is az aktuális évfordulókkal foglalkozunk. 1855. október 9-én Isaac Singer szabadalmaztatta a motoros varrógépet. 1944-ben ezen a napon Magyarországon kormányrendelet tiltotta meg a vendéglőknek a húsétel felszolgálását. Kivételt képeztek a harmadik és negyedik osztályú vendéglők, itt is csak gulyás vagy főtt marhahús volt árusítható. Az ok nem a vendéglők működésének a korlátozása volt, hanem a háborús inség és a központilag szabályozott közellátás. 1974-ben ezen a napon hunyt el Oskar Schindler üzletember, gyártulajdonos, aki zsidókat mentett meg a holokauszt idején. Mintegy 1200 embert mentett meg a deportálástól és a várható haláltól, akiket lőszer és edénygyáraiban alkalmazott Lengyelország, illetve a mai Csehország területén. Róla szól a Schindler bárkája című könyv és a Schindler listája című film. És végül, de nem utolsó sorban, pontosan 40 éve, 1986-ban ezen a napon mutatták be Londonban Andrew Lloyd Webber művét, az Operaház Fantomja című musicalt. Hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, itt a Lakihegy Rádió.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Löki egy rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
6: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
5: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
6: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
5: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
6: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
5: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
7: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapot négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked! Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
4: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fontos közterületi munkálatok zajlanak Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Az intézményi karbantartáson túl számos feladatot lát most el. A szakemberek folytatják a gajazást az Iskola utcában, emellett előkészítik az ágyásokat az őszi ültetésekhez. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a Dunaparti játszóterek állatmegóvására. Az önkormányzat ismét arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu weboldalon elérhetők. Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első Miklósi Városnapok program sorozata Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Ekkor kezdődik a halászléfőző verseny is. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától szüreti felvonulással folytatódik.
10: Lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Szigetszent Miklósi Horgász Egyesület, a Szigetszent Miklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
9: Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálására. generálása is. Jelentkezni Németh Márta csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. A Gárdony Pázmánd együttesét fogadja Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1 5. fordulójában szombaton. A találkozón a jelenleg 9. SNKS Mateko esélyesebbként léphet pályára a 14. helyen szerénykedő ellenfelével szemben. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, mivel még kevés fordulón vagyunk túl, nem szabad messze menő következtetéseket levonni a tabella állásából, és nagyon nehéz meccsre számít. Hozzátette, hazai pályán már két nagyon jó csapatot megvertek, és most is győzelemre készülnek, ugyanakkor nem mehetnek ki úgy a pályára, hogy ez magától meg lesz, végig küzdeniük kell majd. Kikapott a Deac U20 otthonában Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS-e rosszul sikerült első félidejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a félidőig 4 gólra zárkózott, majd a második játékrészben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén, de mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél.
8: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, Patek Edina vagyok, a következő néhány percben pedig a térség legfrissebb programjait ismerhetitek meg. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! Minden héten szerdán Meridian tornára várják az érdeklődőket Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Meridian gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók, segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves, jól megalapozott gyógymódja ez. A gyakorlatvezető Batu Emma, a részvétel pedig ingyenes. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Október 13-án, kedden este 7 órakor kezdődik majd Kiskullacházán a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtárban a Generációs Gubancok című előadás. A főszerepben Cseke Katinka, Bárkonyi András és Zsiga László. A Nagyi kezdte, anyád folytatta, te pedig most végre kinevetheted. A Generációs Gubancok egy vicces, improvizációs színdarab a generációkról, családi mintákról, öröklött szokásokról és azokról a mondatokról, amiket egyszer csak azon kapunk magunkon, hogy pont ugyanúgy mondjuk, mint a szüleink. Ez nem klasszikus színház, ez nem száraz előadás, ez egy felszabadító, nevetős, gondolkodós este, ahol a pszichológia és a humor kéz a kézben jár. Valós élethelyzetek láthatók majd a színpadon, ismerős családi jelenetek, generációs félreértések, improvizálva minden este egy kicsit másképp. A játékmester Fodor Gábor mentálhigiéniás szakember, egyetemi oktató, 5 gyermekes családapa, aki segít megérteni, mi miért történik velünk, miközben hagyja, hogy a humor elvégezze a maga dolgát. A Generációs Gubancok tehát Kiskullacházán a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtárban látható majd október 13-án, kedden este 7 órától. További információt az intézmény közösségi oldalán találhattok.

folytatjuk a Delelőt október 9-én itt a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklós város önkormányzata megbízásából a Városi Könyvtár és Közösségi Ház október 5-e és 18-a között szervezi meg a Miklósi Városnapok rendezvénysorozatát több helyszínen. A rendezvényhez kapcsolódva pedig a következő korlátozásokra kell számítani. Ma délután 5 és este 11 óra, valamint holnap reggel 6 és este 11 óra közötti időszakban egyirányosítás lesz a Kéktó szabadidőpark körüli utcákban. Holnap lesz a szüreti lovas felvonulás, a felvonulás környezetében pedig lassabb haladásra, ideiglenes zárásokra kell készülni. Ma este 6 órától vasárnap este 6 óráig lezárásra kerül a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló. Vasárnap délután 1 és 5 óra között kis vonat közlekedik majd a Szent Erzsébet tér, Ifjúság útja, Gyári út, Bajcsy-Zsilinszky utca, Szent Erzsébet tér útvonalon. A vonat lassú sebességgel közlekedik és nagy ívben kanyarodik, kérik a gépjárművel közlekedők türelmét. A közlekedést és a parkolást a Szigetszent Miklósi Rendőrkapitányság és a Szigetszent Miklós Polgárőr Egyesület fogja irányítani és segíteni. A Kéktó szabadidőpark körüli utcákban kevés parkoló áll rendelkezésre, kérik, aki teheti, mindenképp gyalogosan közelítse meg a területet. A szervezők pedig a türelmeteket és megértéseteket kérik.

0: Hamarosan hírösszefoglalóval folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, de tartsatok velem a következő órában is, hiszen hozom az aktuális programajánlatokat.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Hoppá! Ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Kellemes őszi idő várható. Közel 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak a gyermekvédelmi rendszerben. Újabb halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurkó Szilvia a Bicskei Gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így a visszaélések nehezebben derültek ki. Az államtitkár szerint a rendszervezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is, jelent meg a Magyar Közlönyben. A médiajogászt szeptember végén választotta meg az országgyűlés a média tanács élére. Most pedig a köztársasági elnök 5 évre kinevezte a médiahatóság vezetőjévé. A törvény szerint a két tisztséget ugyanannak a személynek kell betöltenie. Polyák Gábor korábban azt ígérte, hogy nyilvánossá teszik a média tanács döntéseinek indoklását, és független szakértőkkel vizsgáltatják felül a testület munkáját. Éjjel is folytatódtak a támadások Oroszország és Ukrajna között. Az orosz légi csapásokban Zaporizsjában és Ivano-Frankivszkben egy-egy ember meghalt. Zaporizsjában 9-en megsebesültek. Közben az oroszországi Belgorod térségében és Kaluga megyében 2-en meghaltak. 13-an megsebesültek ukrán tüzérségi és drón támadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra a kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítási tervét.
4: Időjárás.
5: Ma több órás napsütésre számíthatunk.

0: Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal itt a Lakihegy Rádióban. Folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. Nem kell fennakadásra készülnötök a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán sem, és erős a forgalom a gyártelepi Hévát járónál. Rendőri ellenőrzésre készüljetek a Műút és a Csépi út találkozásánál. Nincs fennakadás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton sem, és jól járható a Soroksári út, a Haraszti út és a Grassalkovics út, illetve az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakasza. A H6-os hév holnap és holnap után csak Soroksár Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon Közvágó híd és Soroksár Hősök tere között H6-os jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd. Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, 66-os B és a 166-os autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget. Jó utat kívánok mindenkinek, óvatosan és türelmesen közlekedjetek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok mindenkinek, október 9-én pénteken a Delelőt hallgatjátok itt az FM 107 egészen, rövidesen pedig csemegézünk majd az aktuális térségi program ajánlatok közül. Töltsétek velem ezt az órát.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dezső András, Maffiózók és Nagy Játszmák című estére várnak szeretettel mindenki Dunaharasztin, a József Attila Művelődési Házban november 30-án hétfőn este 6:30-re. Mi van a címlapok mögött? Kik mozgatják a szálakat? És milyen érzés, amikor a valóság izgalmasabb, mint bármelyik film? A magyar alvilág története soha nem volt ennyire közel. Dezső András az Oknyomozó újságírás legismertebb arca, a Magyar Kóla, Maffiózók Mackónadrágban, Fedő Sztori és Nagyfőnök szerzője, a Telex bűnügyi újságírója most élőben meséli el azokat a történeteket, amelyekből könyvek, cikkek és botrányok születtek, csak most másképp. Ez az este más, mint egy hagyományos előadás, ritmusos, színes, tele meglepő fordulatokkal. Személyes élményeken és valós bűnügyi eseteken keresztül elevenedik meg a maffia, a kémek és a politikai játszmák világa, ahol megtörtént események, valódi karakterek és szürke zónák tárulnak fel, és ahol a nézők szembesülnek azzal, milyen közel is van hozzájuk az a világ, amit eddig csak hírekből ismertünk. Nincsenek kitalált sztorik, nincsenek hősök, csak valós emberek és valódi játszmák. Humor, feszültség, döbbenet és felismerések váltják egymást egy estére, amely egyszerre szórakoztat és elgondolkodtat. Egy este, ahol minden kiderül, amit soha senki nem mondott ki hangosan. Ez lesz tehát Dezső András, Maffiózók és Nagy Játszmák című estje Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban, november 30-án hétfőn este 6:30-től. További információt az esemény közösségi oldalán találhatok.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő több célú intézmény hangversenytermében október 18-án délután 5 órakor kezdődik majd a Kalamazó című komédia. A főszerepben Hernádi Judit és Kern András. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó. Pedig az ember sosem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg, a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát, a közös jövőhöz bizony még az ő korukban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. Különösen így a Hernádi Kern párossal. További információért keressétek a sárgaház.com oldalt. Ez lesz tehát Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő több célú intézmény hangversenytermében a Kalamazó című komédia október 18-án délután 5 órától.

0: Ez a hely. Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Sziasztok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Sziget, Szent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea a rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hittól Ráckevéig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
9: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hévszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére várhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek.
8: Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130 évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján három különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Sziget-Szent Miklóson zajlott.
10: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duo Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
8: Sziget-Szent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Sziget-Szent Miklóson az Ádám Jenő Általános Iskola hangverseny termében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 sziget szentmiklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pix a szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, fél 10-től pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Megemlékezést tartanak az aradi vértanúk tiszteletére október 6-án 10 órakor Sziget-Szent Miklóson, a Kossuth Lajos utcai kopjafánál. Köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere. Megemlékezést tart Noseda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola igazgatója. A műsorban közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium diákja, valamint a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium, a József Attila általános iskola diákjai pedig ének. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Egy Dunavarsányi programajánlattal megyünk tovább. Október 10-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik majd a Lelki Egészség útján Függőségeink című előadás, mégpedig a Dunavarsányi Cserkészházban. Szeretettel várnak mindenkit erre a közös délelőtre, ahol a függőségeinkről lesz szó. Választ kaphattok arra, hogy mi okozhatja, tudunk-e tenni magunkért, illetve mégis hogyan kezdjük. Egy inspiráló előadás lesz ez, egy igazi közösségi élmény, illetve lelki feltöltődés. Délelőtt 10 órától dr. Kárdási Judit gyermekorvos és addiktológiai konzulens előadását láthatjátok, hallhatjátok. 11 óra 10-kor kezdődik majd Török Molnár Orsolya, mentálhigiéniás szakember és ultrarövid terápiás konzulens, és Török Dénes mentálhigiéniás szakember csoportfoglalkozása a jelentkezőkkel, maximum 15 fős csoportonként. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát további információért látogassatok el az esemény közösségi oldalára. Ez lesz október 10-én, szombaton délelőtt 10 órától a Lelki Egészség útján Függőségeink című program, mégpedig Dunavarsányban, a Cserkészházban.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson, a Gyergyó-Szent Miklós téren október 23-án délelőtt 10 órakor kezdődik majd az ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 56-os emlékműnél, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Az 56-os emlékműnél és Heidinger János kopjafájánál köszöntőt mond Nagy János, Sziget-Szent Miklós város polgármestere. Az ünnepi műsort követően pedig várnak mindenki 10 óra 40-re a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termébe. Itt megnézhetitek a Székely Miklós Városi Kórus műsorát. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János, Pest megye törzskapitánya, Vitézi ezredes. Ezt követi majd a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítása. Mindez tehát október 23-án Sziget-Szent Miklóson, először a Gyergyó-Szent Miklós téren, utána pedig a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében. Ha további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

0: délben hírösszefoglalóval folytatjuk a delelőt itt a Laki Hegy Rádióban, a következő órában pedig a fűtésrendszerek időszerű ellenőrzéseiről lesz szó.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Kellemes őszi idő várható. A jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is. Jelent meg a Magyar Közlönyben. A médiajogászt szeptember végén választotta meg az országgyűlés a média tanács élére. Most pedig a köztársasági elnök 5 évre kinevezte a médiahatóság vezetőjévé. A törvény szerint a két tisztséget ugyanannak a személynek kell betöltenie. Feljelentést tesz a más helyet szavazó Tiszás országgyűlési képviselők ügyében a Fidesz frakció vezetője. A képviselőcsoport közleménye felidézi, még szeptember végén a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló parlamenti szavazás során Summer Orsolya nyomta meg a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. Forsthoffer Ágnes házelnök korábban azt mondta, a képviselők arról tájékoztatták, hogy a szavazógép nem működött megfelelően, ezért segített Summer Orsolya. Az érintett képviselők hibájukat elismerték és sajnálatukat fejezték ki a történtek miatt. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. Hűtlenkezelés miatt emeltek vádat egy volt polgármester ellen Zala megyében. A falubusz jogtalan magánhasználata és egy okos tévé csalárd eladása miatt kell felelnie. A vádirat szerint négyszer is előfordult, hogy a barátait, ismerőseit szállította vacsorázni, kirándulni a kisbusszal, és az üzemanyagfogyasztással 15 ezer forint kárt okozott az önkormányzatnak. Emellett saját használt okos tévéjét adta el, csak nem kétszeres áron az önkormányzat vendégházának, amivel további 60 ezer forint kárt okozott a településnek.
5: Időjárás.
6: Ma több órás napsütésre számíthatunk. Eső nem valószínű, Napközben mindenütt gyengül a szél. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró

0: utca, a Móra Ferenc utca és a Madách Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út irányába. A munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Sűrű forgalomra számíthatok az 51-es Dunaharaszti szakaszán, de információink szerint a Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakasz jól járható. Nincs torlódás az 510-es úton, illetve az út folytatásában a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton sem. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Október 9-én pénteken ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és elindult hivatalosan a fűtési szezon, és az ilyenkor már jócskán időszerű ellenőrzésekről lesz szó nem sokára. Töltsétek velem ezt az órát is.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A hivatalos fűtési szezon szeptember 15-én kezdődött. Azok, akik még nem ellenőriztették kéményüket és fűtőeszközeiket, ezt ugyan még mindig megtehetik, de ilyenkor már leterheltek a szakemberek és hosszabb a várakozási idő. A kémények javasolt ellenőrzési gyakorisága gázos fűtés esetén 2 évente, szilárd tüzelés esetén évente 1 alkalom. Akik családi házban élnek és nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikor a kémény tulajdonos időpontot foglalt. Településtől függ, hogy kéményseprő cég vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. A katasztrófavédelem kéménysepréssel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalán irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéményseprő cégnél szolgáltatónál lehet időpontot egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre. Ugyanezen a weboldalon az online ügyintézést kiválasztva lehet időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél. A fűtési időszakban megnő a szénmonoxid mérgezéses esetek száma. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosított a levegő utánpótlás. Hamarosan folytatjuk a témát.

Témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy elindult a fűtési szezon, és az ilyenkor már jócskán időszerű ellenőrzésekről lesz most szó. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű, és akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szénmonoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. Évente egyszer érdemes szakemberrel megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, lánggal égő berendezések, a meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szénmonoxid mérgezéshez vezethet. Érdemes minden nyílt égésterű fűtő és vízmelegítő eszköz mellé szénmonoxid érzékelőt helyezni. A megbízható eszközök listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől vagy vízmelegítőtől 1 méterre fejmagasságba helyezzük el, és figyeljünk a szavatossági idejükre. A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket. A káresemények megelőzése érdekében nem árt, ha tudjuk, hogy miért következhetnek be a robbanások, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a baj ne következzen be. Ezzel a témával folytatjuk a Delelőt a következő fél órában.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107. FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól. Minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kormányablakbusz érkezik Taksonyba. A mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 14:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a művelődési ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. A láb egészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a láb egészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
8: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelő, vagy a csípő nem megfelelő működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
7: Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szent Miklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témakör épül, amelyek középpontjában Sziget-Szent Miklós áll.
9: Három témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Azok, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is, arcok és karakterek. Vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, uh-huh. művészek is, és a másik pedig az épített környezetünk.
7: Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Medgyessy Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városra avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy elindult a fűtési szezon, és az ilyenkor már jócskán időszerű ellenőrzésekről lesz szó. A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már nem képes megbirkózni a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában, mint például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll a keringető szivattyú. A modern kazánoknál ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást szabályozó szelep biztosítani tudja az állandó és megfelelő üzemi nyomást. Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjünk meg arról, hogy a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt mértékig fel legyen töltve vízzel. A csapok, szelepek és egyéb nyitózáró szerelvények nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek, szivattyús fűtés esetén győződjetek meg a szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő áramellátásáról. Ellenőrizzétek a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében. És végül a robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető szabályok betartására.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban pedig vár titeket november 19-én este 6 órától az Életmódváltó Klub. A téma ezúttal Neurowave, az idegrendszer megnyugtatása gyakorlati technikákkal. A Neurowave egy egyedülálló módszer, amely a modern neurobiológia eredményeit ötvözi az évezredes légzés, mozgás és meditációs technikákkal. Az előadás során választ kaphatunk arra, hogyan segíthet az idegrendszer szabályozásában, valamint hogyan vezethet vissza bennünket egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és önazonosabb állapotba. Az előadó pedig Kövi Tímea Hatha és Vinyasa Flow jóga oktató lesz majd. További információt az Életmódváltó Klub novemberi alkalmáról a sárgaház.com oldalon olvashattok. Várnak szeretettel tehát mindenkit november 19-én este 6 órára a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. We'll be right back.

0: 13 órakor hírösszefoglaló következik majd itt a Laki Hegy Rádióban, rövidesen pedig hozom nektek az aktuális filmes híreket.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Kellemes őszi idő várható. A jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére. Folytatódtak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. Bocsánatot kért minden áldozattól Cibere Károly volt szociális államtitkár, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentését. A volt politikus elmondta, hogy az eset miatt 2016-ban feljelentést tettek, és vizsgálat is indult, valamint felajánlotta lemondását, amit minisztere Balogh Zoltán nem fogadott el. Cibere Károly közölte azt is, hogy az illetékes államtitkár politikailag felelős minden gyermekért. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. Éjjel is folytatódtak a támadások Oroszország és Ukrajna között. Az orosz légi csapásokban Zaporizsjában és Ivano-Frankivszkben egy-egy ember meghalt, Zaporizsjában 9-en megsebesültek. Közben az oroszországi Belgorod térségében és Kaluga megyében 2-en meghaltak, 13-an megsebesültek ukrán tüzérségi és dróntámadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra a Kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítási tervét. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, hogy komposztálódva javítsák a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni.
5: Időjárás.
6: Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Most pedig jöjjenek a legfrissebb közlekedési infók. Továbbra is erős forgalomra és lassú haladásra kell számítanatok a gyártelepi hévátjárónál, a Műúton, a Csépi út közelében pedig rendőri jelenlétre. Szigetszentmiklóson folyamatos a haladás a Gerinc úton, Kántor úton és a Csepeli úton is. A második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán nincs fennakadás, de a fővárosban sűrű forgalomra számíthattok a Csepeli temető mellett. Folyamatosan lehet haladni a Nullás déli szektorában, a 6-os úton az M0-ás közelében, valamint Dunaharaszti és Taksony

filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. A nyáron befejeződött az új ördögűző film forgatása, amely nem a korábbi opuszok folytatása, hanem önálló történet. Mike Flanagan rendező azt akarta, hogy a Scarlett Johansson főszereplésével készített új rész önmagában is megálljon a lábán, és olyasmit mutasson, amit a démoni megszállásról szóló horrorokban még nem láttunk. A rendező a Bloody Disgustingnak elmondta, hogy hatalmas teher egy ekkora filmes örökséghez hozzányúlni, ezért az előzményekkel eleve nem is akart foglalkozni. Egyetlen cél lebegett a szeme előtt, olyan ördögűző filmet akart készíteni, amely felrázza a rajongókat és újat tud mondani az egyik legalaposabban kiaknázott horroros témában. Arra a kérdésre, hogy új sorozat van-e születőben, azt válaszolta, hogy ilyesmivel korai még foglalkozni, jelenleg a mostani produkció utómunkálatai kötik le minden energiáját. Az új film tehát nem az 1973-as klasszikus remake-je, és nem folytatja a 2023-as az ördögűző, a hívő történetét sem. Flanagan teljesen új történetet írt, amellyel tiszteleg ugyan a nagy elődök előtt, de leginkább arra törekszik, hogy a nézőket kitörje a frász, mert pályafutása legfélelmetesebb filmjével kínálja meg őket. A film hazai bemutatójára pedig 2027. március 11-én kerül majd sor.

Október 9-én filmajánlóval folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban jövő héten szerdáig minden nap 17 órától továbbra is megnézhetitek a Cinege titka című animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. És ott van még a Digger című vígjáték is, amelyet minden nap 19 órától vetít a mozi egészen jövő héten szerdáig, ez pedig 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Birdman és a Visszatérő című filmek rendezője Alejandro González Iñárritu Tom Cruise főszereplésével készítette legújabb fekete komédiáját. Digger Rockwell egy gátlástalan és pofátlanul gazdag olajmágnás egy grönlandi fúrás során gigantikus ökológiai katasztrófát idéz elő. Ezután egy teljesen elborult és kétségbe esett küldetésbe kezd, hogy elhitesse a világgal, ő az emberiség egyetlen megmentője. További információt pedig az aktuális filmekről és vetítési időpontokról ezúttal is a nadasdifilmszínház.hu oldalon olvashattok. Válogassatok tehát kedvetekre a filmek közül, jó szórakozást és kellemes mozizást kívánunk mindenkinek. Hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, a következő fél órában pedig újabb filmes hírek.

0: Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620-929-0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot halásztelked. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a szilagyipeter@pest.polis.hu e-mail címen. Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévény módszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazás lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta. Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pest Erzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi programsorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az Idősek Világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán polgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is. Kikapott a Deac U20 otthonában Szigetszent Miklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKSR rosszul sikerült első félidejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a félidőig 4 gólra zárkózott, majd a második játékrészben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén, de mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél. A Gárdony Pázmánd együttesét fogadja Szigetszent Miklós női kézilabda csapata az NB1 5. fordulójában szombaton. A találkozón a jelenleg 9. SNKSE Mateko esélyesebbként léphet pályára a 14. helyen szerénykedő ellenfelével szemben. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, mivel még kevés fordulón vagyunk túl, nem szabad messze menő következtetéseket levonni a tabella állásából, és nagyon nehéz meccsre számít. Hozzátette, hazai pályán már két nagyon jó csapatot megvertek, és most is győzelem küzdelemre készülnek, ugyanakkor nem mehetnek ki úgy a pályára, hogy ez magától meg lesz, végig küzdeniük kell majd.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A színész szakma egyik legnagyobb kihívása sokszor nem is maga a forgatás, hanem az elengedés művészete. Ezzel a problémával szembesült Daisy Edgar Jones is, a Normális emberek és a Twisters sztárja, aki Jane Austen klasszikusa, az Értelem és érzelem legújabb filmadaptációjában alakítja a főhőst, Elinor Dashwoodot. A színésznő egy interjúban elárulta, hogy hónapokkal a munkálatok befejezése után valósággal megőrült, mert kényszeresen agyalni kezdett az egyik jelenet miatt. A színésznő úgy érezte, másképpen kellett volna megragadni a jelenet lényegét, és olyan sokat rágódott rajta, hogy még álmodott is vele. Végül felhívta a rendezőt, és arra kérte, hogy forgassák újra a jelenetet. A rendező azonban megnyugtatta, hogy a vágószobában látottak alapján minden tökéletesen sikerült, így nincs szükség pótforgatásra. A színésznő utólag elismerte, hogy amikor végül megnézte a kész produkciót, már eszébe sem jutottak a korábbi aggodalmai, és teljesen elégedett volt a végeredménnyel. Edgar Jones utólag higgadtan elemezte, mi okozhatta a problémát. Rájött, hogy bizonytalanságát jó részt a technika okozta. A filmet celluloidra rögzítették, és jelenetenként mindössze 2-3 felvételre volt lehetőségük. Ez a feszített tempó komoly kihívás elé állította a színésznőt, és mivel a digitális munkarendhez volt szokva, úgy érezte, nem ártott volna még 5-6-szor nekifutni a jelenetnek. Az Értelem és érzelem hazai bemutatójára idén november 5-én kerül majd sor.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Napjaink egyik legeredetibb filmes alkotója, Robert Eggers szerint a középkor kutatók nem lesznek kimondottan boldogok új filmjétől, a Vérfarkastól. A történészek jó ideje tiltakoznak a sötét középkor szemlélet ellen, amely a mondott évszázadokat véget nem érő háborúk és éhínségek, továbbá a teljes szellemi sötétség borzalmas időszakának állítja be teljesen egyoldalúan. Eggers tudatában van ennek, mégis veszi a bátorságot, és a Vérfarkasban a lehető legsötétebb képet festi a 13. századi Angliáról. Sár, vér, eső, erőszak és határtalan szenvedés mindenütt. Megpróbáltam megírni a lehető legfélelmetesebb történetet. Nem tudom, sikerült-e, de az biztos, hogy ez lett a legkomorabb sztori, amit valaha is kidolgoztam, mondta Eggers azon a Los Angeles-i vetítésen, ahol a Gizmodo munkatársa ízelítőt láthatott a filmből. A rendező a Nosferatu után ezúttal a Vérfarkas legendák eredetéhez nyúlt vissza, és a hollywoodi klisék helyett a középkori ember félelmeiből építkezett. A történet főhőseit Eggers kedvenc színészei, Aaron Taylor Johnson, Lily Rose Depp és Willem Dafoe alakítják. A filmet a minél nagyobb hitelesség kedvéért 13. századi angol nyelven forgatták. A hazai bemutatóra pedig január 7-én kerül majd sor.

0: Lucky Egy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján 3 különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Szigetszent Miklóson zajlott.
7: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
6: Három kórus is fellép az Ádám Jenő születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékkoncerten. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa hozzátette, egy gyermek és két felnőtt kórus közreműködésével áll össze a műsor. Kiemelte, a közönség igényes és színvonalas előadásra számíthat. Az esemény ingyenesen látogatható, további részletek a miklósimúzeum.hu oldalon olvashatók.
7: tagok. Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórusversenyt. A Köbölkút utcai Ádám Jenő általános iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, és hát két felnőtt kórus is el fog jönni. Az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. A harmadik kórus Psalterium Hungaricum kórus nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen.
6: A láb egészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a láb egészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
8: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelő, vagy a csípő nem megfelel működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
6: Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévénymódszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta. Kikapott a Deac U20 otthonában Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKSR rosszul sikerült első félidejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a félidőig 4 gólra zárkózott, majd a második játékrészben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén, de mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél. A Gárdony Pázmánd együttesét fogadja Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1 5. fordulójában szombaton. A találkozón a jelenleg 9. SNKSM a

0: Szél Sopron környékén megélénkülhet, de az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
3: Ezek itt a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Továbbra is sűrű forgalomra készülhettek a Gyártelepi Hévátjárónál és a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós határában. A Kántor úton is erős forgalomra készülhettek, és a Csepeli úton az M0-ás közelében rendőri ellenőrzés zajlik. Sűrű a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi és Fővárosi szakaszán is. Dunaharaszti és Taksony mellett nincs fennakadás az 51-es és 510-es úton sem, és jól járható az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett. Október 21-éig Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách-Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsi-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsi-Zsilinszky utca és Tököli út között egyirányú a Tököli út irányába. A munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Vezessetek türelmesen és nagyon óvatosan a térségi utakon. További jó utat kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Programajánlattal folytatjuk nem sokára a Delelőt. Itt az FM 107 egészen. Egy dunaharaszti program lesz ez majd. Grillus Dorka és Simon Kornél várnak titeket a József Attila Művelődési Házban decemberben. Részletek hamarosan.

Folytatjuk a Delelőt itt az FM 107 egészen. December 10-én, csütörtökön este 7 órakor kezdődik majd a Dunaharaszti József Attila Művelődési Házban az Üvegfal című előadás Grillus Dorka és Simon Kornél főszereplésével. Az Üvegfal Léna és Péter örvényszerű házasságát meséli el a feleség és a férj szemszögéből egyaránt. Lassan, lépésenként bomlik ki és válik világossá, hogy valójában egy érzelmileg bántalmazó kapcsolattal állunk szemben. Miért csinálja Péter? Miért hagyja Léna? Mi ez a gyakran eszméletvesztésig pörgő tánc? Szeretet? Szerelem hajtja? Vagy ezeknek épp valamiféle ellenkezője? Miért választjuk azt, akit választunk, sokszor szinte teljesen vakon? Ezekre a kérdésekre keresi a választ tehát az est, amelyről további információt a Facebook oldalon találhattok. Üvegfal, Dunaharaszti, Grillus Dorka, Simon Kornél, így keressetek rá. Az előadás tehát december 10-én, csütörtökön este 7 órakor kezdődik majd Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban.

Egy programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban november 8-án várnak titeket a Bogyó és Babóca című zenés interaktív bábjátékra. Ki ne ismerni a Csiga fiút és a Katica lányt. Megállt az évkerék. Bogyó és Babóca meséi nélkül se tavasz, se nyár, se ősz, se tél nem talál vissza a helyére. A zenés interaktív előadásban a gyerekek segítségével kelnek életre az évszakok történetei. Négy évszak, négy mese, dalok, játék és egy nagy közös küldetés újra mozgásba hozni az évkerekét. A különleges báb előadásban a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lesznek a történetnek. A Bábszínház varázsa és Bartos Erika kedves világa találkozik a színpadon, hogy felejthetetlen élményt nyújtson a család minden tagjának. Az előadás nagyjából 50 perces és 2, illetve 7 éves kor közöttieknek ajánlják. A Bogyó és Babóca című bábjáték tehát november 8-án délután 4 órától tekinthető meg a Dunaharaszti József Attila Művelődési Házban. Jó szórakozást hozzá!

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
2: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
8: Uriah Heep búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
9: Fogászati ellátás stresszmentesen.
10: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
9: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
10: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
9: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
10: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
9: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
10: www.sarokvilla.hu.
9: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
11: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kormányablakbusz érkezik Taksonyba. A mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 14:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a művelődési ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján 3 különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Szigetszentmiklóson zajlott.
13: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
12: Három kórus is fellép az Ádám Jenő születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékkoncerten. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa hozzátette, egy gyermek és két felnőtt kórus közreműködésével áll össze a műsor. Kiemelte, a közönség igényes és színvonalas előadásra számíthat. Az esemény ingyenesen látogatható, további részletek a miklósimúzeum.hu oldalon olvashatók.
13: Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórusversenyt. A Köbölkút utcai Ádám Jenő általános iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, és hát két felnőtt kórus is el fog jönni. Az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. A harmadik kórus, a Psalterium Hungaricum kórus nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen.
12: Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálása is. Jelentkezni Németh Márta csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
14: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városra avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ma napközben szakadozott lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatóak. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél, 18 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé húzódik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk majd a hét utolsó napján.

Október 9-én folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Ma a hidegfronti hatás terheli az érzékenyek szervezetét, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé élénk, erős lökésekkel kísért északnyugati szél tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, egyúttal ronthatja a komfortérzetet, valamint nyugtalanabbak, ingerlékenyebbek is lehetünk. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, illetve a hűvös, hideg reggeli órákban a réteges öltözködésre. Véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka, a parlagfű virágpora országosan közepes koncentrációban van jelen. A következő napokban a megerősödő szél hatására átmenetileg visszatérhetnek, illetve fokozódhatnak az allergiás tünetek. A csapadékos tájakon ma alacsony szintre csökken a pollen terhelés. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban még jelen vannak a levegőben a pázsitfőfélék, a csalánfélék, az üröm, az utifű, a kenderfélék, a libatoffélék, valamint a rézgyom és a szerptöv is pollen szemei.

0: Ez volt már a Delelő itt az FM 107 egészen. Köszönöm szépen az egész heti figyelmeteket, és nagyon szép pihentető hétvégét kívánok nektek. Petró Karesz már a búcsúzik, találkozunk jövő héten hétfőn, ugyanitt, ugyanezekben az órákban.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Felmondja a déli körvasút beruházását a kabinet. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, egyúttal kizárja a Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével, illetve az állam megkárosításával indokolta. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Hozzátette, ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Hozzátette, a válaszadók több mint 80%-a az extrém gyors hajtás esetében, illetve a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartja a vizet a talajban. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben, Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt.
1: Időjárás.
6: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
0: A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: A mikrofonnál Bukowski József.
7: Közlekedési információk következnek most itt a Lakihegy rádióban. Már is erős forgalommal találkozhattok déli irányban a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán, illetve már az M0-ás előtt a Csepeli út Csepeli szakaszán is, illetve rengeteg autót látok még a Gerinc úton is, és hát a gyártelepi hévátjárónál is nagyon sokan autóznak hazafelé jelen pillanatban. És az M0-ás déli szakasza jelen pillanatban, ahogy elnézem, jól járható, nagyobb torlódással nem kaptunk értesítést. Az M6-os autópályán a főváros felé vezető oldalon Nagy Tétény térségében közel az M0-ás csomóponthoz két személyautó ütközött össze, a 16-os kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom. Egy személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött az M7-es autópályán a főváros felé Székesfehérvár térségében. A 67-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó jelenleg 2-3 kilométeres. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. Az M5-ös autópályán Ósa és az M0-ás autó csomópontja között új terelés épült ki, a 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni,

0: középső és a külső sáv járható. Vezessetek óvatosan és türelemmel.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt mindenkinek, a Lakihegy Rádiót hallgatjátok, én Bukowski József vagyok, és ma én helyettesítem Petyko Ágit. Együtt indul a hétvége. Nagyon köszi, hogy itt vagytok velünk, nagyon jó zenék várnak rátok most is, ma délután is, és természetesen mondok majd nektek programajánlatokat, illetve ha vannak, akkor közlekedési információkat is. Szóval, ha már zene, akkor Nagy Bogi nem sokára a Lélegzetvétel című dallal, előtte pedig Game Chris Brown és Pitbull együtt, ez a

azonnal zenélünk tovább a Lakihegy Rádiót hallgatjátok. A Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között rendeznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint a Sziget-Szentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanj Rám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt.

Valakihegy rádiót hallgatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János Sziget-Szentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvény sorozat része, és november 6-áig látogat.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat. Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A láb egészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a láb egészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
6: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelően, vagy a csípő nem megfelelően működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
5: Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Megyesi Melinda, az Élethajó szervezetelnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani. Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévénymódszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta. A Gárdony Pázmánd együttesét fogadja Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1 5. fordulójában szombaton. A találkozón a jelenleg 9. Szent KSE Mateko esélyesebbként léphet pályára a 14. helyen szerénykedő ellenfelével szemben. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, mivel még kevés fordulón vagyunk túl, nem szabad messze menő következtetéseket levonni a tabella állásából, és nagyon nehéz meccsre számít. Hozzátette, hazai pályán már két nagyon jó csapatot megvertek, és most is győzelemre készülnek, ugyanakkor nem mehetnek ki úgy a pályára, hogy ez magától meg lesz, végig küzdeniük kell majd.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Lakihegy Rádiót hallgatjátok, egy programajánlat után persze zenélünk majd tovább a Jazz Kívánság műsort. A Sárik Péter Trió Fonogram díjas siker produkcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban a Nem Csak Jazz Club következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretett

Szatihegy Rádiót hallgatjátok, mindjárt zenével folytatjuk, előtte programajánlat. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városáavatásának 40. évfordulóját. A négy napos program sorozat október 8-a és 11-e között szerveződik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvó zenekarának fellépésével. Majd 19 órától az Orevu Árad koncertet. 8:30-tól a színpadon Veres Attila barátunk DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

0: Hilary Duff énekelt az imént, ez volt a Better for Tennis itt a Laki Hegy Rádióban. Szép délutánt mindenkinek, kitartást, ha még dolgoztok. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk, nem sokára friss híreket mondunk nektek. Illetve jönnek még az aktuális közlekedési információk is.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Dízelár kompenzációt kapnak a fuvarozók. Változóan felhős, napos idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, egyúttal kizárja a Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével, illetve az állam megkárosításával indokolta. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Hozzátette, ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Hozzátette, a válaszadók több mint 80%-a az extrém gyors hajtás esetében, illetve a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gallyakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartja a vizet a talajban. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben, Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt.
5: Időjárás.
6: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Bukowski József.
7: Már is jönnek a friss közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Erős forgalom mellett autózhattok déli irányban a környező utakon, így a Gerinc úton, a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakaszán, a második Rákóczi-Ferenc úton, a túlparton, a főúton, Dunaharasztiban, illetve az 51-es úton is rengeteg az autó. Az M0-áson torlódást látok, méghozzá Győr irányában a Bilk térségében, illetve lassabb haladásra számíthattok az M5-ös felé is, a Hárosi Dunahíd környékén, hát leginkább a Csepeli pihenőhely környékére összpontosul jelenleg ez a torlódás. Fontos információ, hogy az M6-os autópályán a főváros felé vezető oldalon Nagytétény térségében közel az M0-ás csomóponthoz két személyautó ütközött össze, a 16-os kilométernél csak a leállósávon halad még mindig a forgalom. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás, leginkább az erős tranzit forgalom miatt. Fontos info, az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autó csomópontja között új terelés épült ki, a 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópontban és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Vezessetek óvatosan és türelemmel!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.

Galaki Hegy Rádiót halljátok, mindjárt zenélünk tovább, előtte fontos programajánlat, íme először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvénysorozatot Sziget-Szent Miklóson, a település idén ünnepli városáavatásának 40. évfordulóját. A négynapos program sorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

Ez a Lakihegy Rádió. Különleges koncertre várják az érdeklődőket. Október 17-én Sziget-Szentmiklóson az IT hangversenytermében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics Eset tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Zajlanak a játszótér fejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka város részben is lesznek fejlesztések.
8: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az útszélén van egy kis játszótér, két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
7: Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján 3 különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Sziget-Szent Miklóson zajlott.
9: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
7: Kikapott a Deac U20 otthonában Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS-en rosszul sikerült első fél idejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a fél időig 4 gólra zárkózott, majd a második játék részben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén, de mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városa avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halász-Telki mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben.
11: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Most is éppen a Lakihegy rádiót hallgatjátok, és mindjárt zenélünk majd tovább. Előtte íme egy programajánlat. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az eseményen.

A Lakihegy Rádióban íme egy újabb program ajánlat, a negyedik évadát kezdi október 9-én a Halász Telki Mentálhigiénés előadás sorozat, amerre halad a világ és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillére épül: a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival, anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor közművelő.

0: Backstreet Boys és az Everybody az elmúlt percekben itt a Lakihegy rádióban. Köszi, hogy itt vagytok velünk, bízom benne, hogy ezért most már szépen lassan mindenki befejezi a munkát. Jöhet a hétvége, jöhet a kikapcsolódás már, akinek lesz rá lehetősége. 5 órakor jönnek nálunk a legfrissebb hírek, érdemes maradni, mert ezt követően mondom az aktuális közlekedési információkat is.
1: A Lakihegy rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Engedj a csábításnak!
4: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
3: Wow, Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Több tízezer új katásadózóra számít a kormány. Veszélyes hajszárítót vettek le a boltok polcairól. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 ezer új katásadózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katásadózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, azzal vádolják, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, de az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak a víz alól, a szakértők szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, valamint több tanú szerint ő nem volt agresszív, míg a sértett igen. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben. Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt.
5: Időjárás.
6: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Bukowski József.
7: Most is erős forgalom mellett autózhattok az M0-ás déli szektorán, leginkább Szeged felé látok itt a környéken torlódásokat, illetve ugyanez a helyzet a 6-os úton az M0-ás környékén, szintén az M0-ás környékén a 2. Rákóczi-Ferenc úton, a Gerinc úton, illetve a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán is rengeteg az autó, és ez igaz egyébként az 51-es főútra is, itt is csak lassabban autózhattok. Fontos információ még, hogy az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, az új terelésben Szárnyliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt. Szintén a főváros felé Szárnyliget térségében egy defektes kamion veszteg el a külső sávban a 46-os kilométernél, 3 kilométert meghaladta már a kialakult kocsisor. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között új terelés épült ki, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-ás autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső sávot burkolat felújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Vezessetek óvatosan és türelemmel.
5: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Kellemes délutánt mindenkinek, a Lakihegy Rádiót hallgatjátok. Én Bukowski József vagyok, még ebben a 2 órában, vagyis este 7 óráig helyettesítem Petyko Ágit. És megígérhetem, hogy most is mondok majd nektek sok-sok programajánlatokat, és persze nagyokat zenélünk, mindjárt Filó érkezik, de még őt is megelőzi most a Black Eyed

Lakély egy rádiót hallgatjátok, amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Amentéva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútor festés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvény sorozat keretében valósul meg. További információk sárgaház.com.

valaki egy rádióban programajánlat következik, majd persze zene, a homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére. A következő életmódváltó klub előadásán október 29-én Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos homeopátiás orvos lesz, minden érdeklődőt

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Tudod miért? Jó neked? Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.vtüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Szigetszent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hídtól Ráckeveig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
8: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére várhatóak az első szerelvények, amik egyébként 3 vonalra érkeznek.
7: Fontos közterületi munkálatok zajlanak Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Az intézményi karbantartáson túl számos feladatot lát most el. A szakemberek folytatják a gajazást az iskola utcában, emellett előkészítik az ágyásokat az őszi ültetésekhez. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a Dunaparti játszóterek állat megóvására. Az önkormányzat ismét arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu weboldalon elérhetők. A láb egészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a láb egészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
9: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrő
1: szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelő, vagy a csípő nem megfelelően működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
7: Szigetszentmiklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Szigetszentmiklóson az Ádám Jenő általános iskola hangverseny termében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 szigetszentmiklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget különdíjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Laki Hegy Rádiót hallgatjátok, és mindjárt zenélünk. Persze tovább előtte egy programajánlat, rock estet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória rockbendál színpadra, 9:30-től pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A Laki Hegy Rádiót hallgatjátok. Koncertre invitálok benneteket, Álnám Jenő 130 a címe. Az első Miklósi Városnapok program sorozat keretében a Sziget Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget Szent Miklósra. A koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján.

0: New Level Empire és Deniz együtt az elmúlt percekben itt a Lucky Hegy rádióban, ez volt a Valahol című dal. Hatalmas köszi, hogy itt vagytok velünk, nem sokára friss híreket mondunk, majd ezt követően sorolom az aktuális közlekedési információkat is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
7: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lucky Hegy rádióban.
9: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Bezárták az esztergomi strandfürdőt, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, azzal vádolják, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, de az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak a víz alól, a szakértők szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, valamint több tanú szerint ő nem volt agresszív, míg a sértett igen. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
8: Időjárás.
9: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Bukowski József.
0: Most is erős forgalom mellett autózhattok az M0-ás déli szektorán, leginkább Szeged felé látok itt a környéken torlódásokat, illetve ugyanez a helyzet a 6-os úton az M0-ás környékén, szintén az M0-ás környékén a második Rákóczi-Ferenc úton, a Gerinc úton, illetve a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán is rengeteg az autó, és ez igaz egyébként az 51-es főútra is, itt is csak lassabban autózhattok. Fontos információ még, hogy az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, az új terelésben Szárnyliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt. Szintén a főváros felé Szárnyliget térségében egy defektes kamion vesztegel a külső sávban a 46-os kilométernél, 3 kilométert meghaladta már a kialakult kocsisor. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között új terelés épült ki, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-ás autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső sávot burkolat felújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Vezessetek óvatosan és türelemmel.
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Szép délutánt és kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a Lakihegy Rádiót hallgatjátok. Én Bukowski József vagyok, és még ebben az órában Pegyko Ági helyettesítőjeként mondok nektek programajánlatokat, és persze nagyokat zenélünk. Nem sokára Manuel és Moriones együtt, de még őket is megelőzi most Pink, és ez a Raise Your Glass.

Lakihegy Rádiót hallgatjátok, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát a szervezők biztosítanak. Fűszerekről, apróhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. További információ a rendezvényről a sárgaház.com oldalon találkozik.

A Lakihegy Rádiót hallgatjátok, mindjárt zenélünk majd tovább, persze előtte íme egy programajánlat, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Sziget-Szentmiklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János, Sziget-Szentmiklós város polgármestere, a rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István Általános Iskola és Gimnázium tanulója és az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112-es számú Szent Miklós cserkész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretett

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklő üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot halásztelked. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a Szilágyi Péter @pest.polisz.hu e-mail címen. Pénzügyi ügyintéző munkakörre hirdetett pályázatot a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszonyban dolgozó munkatárs feladatai közé tartozik az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, számviteli és pénztárosi feladatainak ellátása. A munkakör része egyebek mellett a pénztári bevételek és kiadások könyvelése, az ASP gazdálkodási szakrendszer kezelése, a számlázása, a bevételek és hátralékok nyilvántartása, valamint a magyar államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásokban való közreműködés. Előnyt jelent a felsőfokú szakirányú végzettség, az önkormányzati pénzügyi számviteli területen szerzett tapasztalat, valamint az ASP rendszer ismerete. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen vagy elektronikus levélben a Taksonyi Polgármesteri Hivatalhoz. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévénymódszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta. Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Ekkor kezdődik a halászléfőző verseny is. Lázár Gergő, az esemény szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától szüreti felvonulással folytatódik.
6: Lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Sziget-Szent Miklósi Horgász Egyesületle, a Sziget-Szent Miklósi Gazdák Vadász Társasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Dinom-danom hegyek.
1: Azonnal zenélünk tovább a Lakihegy Rádiót, hallgatjátok. A Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között rendeznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint a Sziget-Szentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkany Rám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt.

Ez a Latihegy Rádió. Jó, ha tudtok róla, hogy októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Babamama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés után rehabilitációról, alakformálásról, izomtónus javításról tart előadást Becz Lédia terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretném.

0: Junior Jack és a Stupid Disco az elmúlt percekben itt a Laki Hegy Rádióban. Nagy köszönet a mai figyelemért, és Bukowski Józsefet hallottátok, én helyettesítettem ma Petyko Ágit, kellemes hétvégét nektek. Most itt a Laki Hegy Rádióban érkezik mindjárt a Sziget Krónika. Még egyszer szép estét, jó hétvégét, ciao mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
7: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
8: Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző születésének 130. évfordulója alkalmából. A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
7: Sziget Krónika.
8: Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok program sorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján 3 különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Sziget-Szent Miklóson zajlott.
9: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
8: 3 kórus is fellép az Ádám Jenő születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékkoncerten. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa hozzátette, egy gyermek és 2 felnőtt kórus közreműködésével áll össze a műsor. Kiemelte, a közönség igényes és színvonalas előadásra számíthat. Az esemény ingyenesen látogatható, további részletek a miklosimuzeum.hu oldalon olvashatók.
9: Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórusversenyt, a Köbölkút utcai Ádám Jenő Általános Iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szala Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, és hát két felnőtt kórus is el fog jönni. Az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével, a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. A harmadik kórus Psalterium Hungaricum kórus nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen.
8: A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a lábegészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
2: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelő, vagy a csípő nem megfelel működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
8: Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévénymódszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta.
7: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
8: Kormányablakbusz érkezik Taksonyba. A mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 9:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a Művelődési Ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. Előzési tilalom lépett érvénybe Dunavarsányban. Fontos változásra kell odafigyelnie azoknak, akik rendszeresen haladnak át az erős pusztai út Mátyás Király utca szakaszon. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy még nyáron megkereste a Magyar Közút Nonprofit ZRT Pestvár megyei igazgatóságát, és a forgalmi rend felülvizsgálatát kérte. A településen a Magyar Közút döntés értelmében októbertől vezették be az előzési tilalmat. Az új szabályra a kereszteződésben és környékén egy felfestett burkolati jel, illetve több jelzőtábla is figyelmeztet. Az önkormányzat a továbbiakban arra kéri a lakosságot, hogy óvatosan, az előírásokat betartva közlekedjenek. Fontos közterületi munkálatok zajlanak Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Az intézményi karbantartáson túl számos feladatot lát most el. A szakemberek folytatják a gajazást az iskola utcában, emellett előkészítik az ágyásokat az őszi ültetésekhez. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a dunaparti játszóterek állagmegóvására. Az önkormányzat ismét arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu weboldalon elérhetők. Kiemelt figyelmet érdemel az immunrendszerünk védelme az őszi-téli időszakban. A fokozatos leüléssel párhuzamosan a szervezetünk egyre több vírussal és betegséggel találkozik, amelyeknek fontos gyűjtőhelyei az iskola és az óvoda. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a felnőttek és gyermekek esetében egyaránt elengedhetetlen a folyamatos vitaminpótlás. A Dunavarsányi házi orvos emellett a szabadban töltött idő szerepét hangsúlyozta.
10: Gyerekeknél nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelő immunitás kialakítására törekedjünk. Tehát érdemes trenírozni, és lehet is trenírozni az immunrendszert, megfelelő folyadékbevitellel, megfelelő vitaminpótlása, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, és ami hát nagyon-nagyon fontos, és annyira alapvető, de sokszor mégis elfelejtjük, hogy a szabadban töltött idő töltéssel, tehát mozgással, sportolással, a szülőknek érdemes odafigyelni, hogy javasolják a gyermekek részére, hogy ne otthon üljenek, ne csak a telefont használják, vagy a számítógépet, hanem ami időt csak tudnak, azt töltsenek a szabadban.
8: Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Meggyesi Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
7: Sziget Krónika. Sporthíreink.
8: A Gárdony Pázmánd együttesét fogadja Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1 ötödik fordulójában szombaton. A találkozón a jelenleg 9. SNKSE Mateko esélyesebbként léphet pályára a 14. helyen szerénykedő ellenfelével szemben. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, mivel még kevés fordulón vagyunk túl, nem szabad messze menő következtetés.

0: Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasósziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Apu pénzéből mindent megveszünk, mert én csóró vagyok, de szerencsére itt van apu, nála pedig van pénz.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző születésének 130. évfordulója alkalmából. A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján 3 különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Sziget-Szentmiklóson zajlott.
4: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
3: Három kórus is fellép az Ádám Jenő születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékkoncerten. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa hozzátette, egy gyermek és két felnőtt kórus közreműködésével áll össze a műsor. Kiemelte, a közönség igényes és színvonalas előadásra számíthat. Az esemény ingyenesen látogatható, további részletek a miklosimuseum.hu oldalon olvashatók.
4: Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórusversenyt, a Köbölkút utcai Ádám Jenő Általános Iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, és hát két felnőtt kórus is el fog jönni. Az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. A harmadik kórus, Psalterium Hungaricum kórus nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen.
3: A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátria napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a lábegészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla Podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
5: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelő, vagy a csípő nem megfelel működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
3: Az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a ivénymódszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Kormányablakbusz érkezik Taksonyba. A mobilügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 9:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a művelődési ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. Előzési tilalom lépett érvénybe Dunavarsányban. Fontos változásra kell odafigyelnie azoknak, akik rendszeresen haladnak át az erős pusztai út Mátyás Király utca szakaszon. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy még nyáron megkereste a Magyar Közút Nonprofit ZRT Pest vármegyei igazgatóságát és a forgalmi rend felülvizsgálatát kérte. A településen a Magyar Közút döntés értelmében októbertől vezették be az előzési tilalmat. Az új szabályra a kereszteződésben és környékén egy felfestett burkolati jel, illetve több jelzőtábla is figyelmeztet. Az önkormányzat a továbbiakban arra kéri a lakosságot, hogy óvatosan, az előírásokat betartva közlekedjenek. Fontos közterületi munkálatok zajlanak Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Az intézményi karbantartáson túl számos feladatot lát most el. A szakemberek folytatják a gajazást az iskola utcában, emellett előkészítik az ágyásokat az őszi ültetésekhez. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a dunaparti játszóterek állag megóvására. Az önkormányzat ismét arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu weboldalon elérhetők. Kiemelt figyelmet érdemel az immunrendszerünk védelme az őszi-téli időszakban. A fokozatos leüléssel párhuzamosan a szervezetünk egyre több vírussal és betegséggel találkozik, amelyeknek fontos gyűjtőhelyei az iskola és az óvoda. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a felnőttek és gyermekek esetében egyaránt elengedhetetlen a folyamatos vitaminpótlás. A Dunavarsányi házi orvos emellett a szabadban töltött idő szerepét hangsúlyozta.
6: Gyerekeknél nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelő immunitás kialakítására törekedjünk. Tehát érdemes trenírozni, és lehet is trenírozni az immunrendszert, megfelelő folyadékbevitellel, megfelelő vitaminpótlással, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, és ami hát nagyon-nagyon fontos, és annyira alapvető, de sokszor mégis elfelejtjük, hogy a szabadban töltött idő töltéssel, tehát mozgással, sportolással, a szülőknek érdemes odafigyelni, hogy javasolják a gyermekek részére, hogy ne otthon üljenek, ne csak a telefont használják, vagy a számítógépet, hanem ami időt csak tudnak, azt töltsenek a szabadban.
3: Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Megyesi Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: A Gárdony Pázmánd együttesét fogadja Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1 5. fordulójában szombaton. A találkozón a jelenleg 9. SNKSL Mateko esélyesebbként léphet pályára a 14. helyen szerénykedő ellenfelével szemben. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, mivel még kevés fordulón vagyunk túl, nem szabad messze menő következtetéseket levonni a tabella állásából, és nagyon nehéz meccsre számít. Hozzátette, hazai pályán már két nagyon jó csapatot megvertek, és most is győzelemre készülnek, ugyanakkor nem mehetnek ki úgy a pályára, hogy ez magától meg lesz, végig küzdeniük kell majd.
2: Időjárás.
3: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső zápor napközben főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A déli szél Sopron környékén megérénkülhet, de az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez ma is a Családban marad, a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Én Somogyi Betti vagyok, és mai vendégem pedig Köves Varga Dóra, diplomás lelkigondozó, coach és önismereti mentor. Szia, köszöntelek ismét itt a stúdióban.
2: Szia Betty, köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket is.
1: Így van, mert hogy videós formában is követhettek minket, pontosabban majd egyébként másnap fog kikerülni ugye a videó a Lakihegy Rádió YouTube csatornájára. Hát ugye szerintem tudják a hallgatók, nézők, hogyha te itt vagy, akkor valamilyen nőiességgel, női témával fogunk foglalkozni. Ez így lesz most is a mostani adásban, mert hogy az öt női minőség a párkapcsolatban, ez lesz a mai témánk. Hát kezdjük is akkor rögtön azzal, hogy mi is ez az öt női minőség. Ugye mostanában te elég sokat foglalkozol ugye ezzel a közösségi oldalaidon.
2: Igen, igen. Az öt női minőséget gyakorlatilag már biztos, hogy sokan hallhattuk, hogyha azt mondom például, hogy Afrodité, akkor mindenkinek eszébe jut, hogy a szerelem istennője. Ugye ezt az egyik pszichológus feldolgozta, Bolennek hívják, egy amerikai pszichoterapeuta, aki a női minőségeket, archetípusokat, ezekhez a görög istennőkhöz társította. Viszont én ezt a modellt egy kicsit leegyszerűsítettem, és a hétköznapokra lefordítva egy öt női minőséget, tehát gyakorlatilag nem egy pszichológiai modellt követek, hanem egy önismereti térképként használom ezt, és melyek ezek a minőségek. Hát az elsőt valószínű, hogy mindenki így ki is tudja találni, mert ez minden nőben benne van, még azokban is, akik nem édesanyák, de valahogy felébred bennünk ez a gondoskodás, ez a szeretet, ez az anya. Aztán a királynő, a szerető, a kislány és a háziasszony. Tehát ez az öt női minőség, persze ennek lehetnek alfajai is, például nagyon szorosan összekapcsolódik a szerető minősége és mondjuk a kislánynak a minősége. És a kettőből úgymond egy alcsoport is lehet, ez pedig az ilyen barát, testvér, egy kicsit ez a haveri együttlét, tehát hogy amikor a párunkkal nem

0: csak mint egy szerető vagyunk együtt, hanem mint egy társ, egy beszélgető partner, egy jó haver, egy jó testvér, egy jó cinkos társ. Tehát ez is jó, hogyha megjelenik a kapcsolatunkban. Úgyhogy gyakorlatilag ez az öt női minőség, és annak az egyik válfaja vagy alfaja lehet ez a barátság, cimbora, testvér, haver, ami egy kicsit erről a cinkos társágról szól.
1: És alapvetően egyébként mind az öt női minőség minden nőben benne van? Tehát, hogy de nyilván az arányok nem mindegy, hogy kiben mennyire, melyik az erősebb.
0: Igen, a jó hír az, hogy igen, mindegyik női minőség benne van, tehát ez nem egy személyiségtípus. Természetes, hogy valakinek a habitusa azt engedi meg, hogy egy kicsit temperamentumosabb ez a tűzről pattant menyecske, de alapvetően a lényeg az, hogy ez mindegyik nőben benne van. A kérdés az, hogy mi az, ami gátolhatja, tehát semmi újat nem kell kifejlesztenünk magunkban, vagy nem kell, nem tudom én, milyen tanfolyamra elmenni, mert gyakorlatilag ez bennünk van. Egyszerűen azt kell felfedeznünk, és itt jön be az önismeret, hogy az évek során, ahogy történt velünk a nagy élet, mi halványította el bennünk ezt az egy-egy minőséget.
1: Az mitől függ egyébként, vagy függ-e valamitől, hogy ugye ki milyen típus lesz leginkább? Tehát ez akár mondjuk már ugye a gyerekkorra visszavezethető, vagy egyszerűen csak nyilván is szoktuk mondani is, hogy amit ugye te is mondtál, hogy te ilyen temperamentumú vagy, te olyan, tehát valószínűleg van egy alap, hogy mindenki úgy születik, amit valahol azért úgy örököl, akár így a családból is, de gondolom azért ez így alakítható is egy picikét.
0: Igen, ideális esetben ugye az lenne jó, hogyha mindegyik női minőségünkhöz hozzá tudnánk férni, tehát hogyha mindegyik női minőségünkhöz hozzá tudnánk férni, akkor, amikor arra éppen szükség van, tehát ez a lelki reziliancia, most mondtam egy ilyen nagyon csúnya szó, tehát hogy ez a rugalmasság, igen, hogy akkor, amikor én látom az adott helyzetet, szituációt, akkor nem mindig egy anyai gondoskodással, vagy ez az enyebenye, én megmondtam, kontrollmániás ilyen helikopter anyuka üzemmódból válaszoljak mondjuk a páromnak is, vagy mondjuk az egyik barátnőmnek is, mert ez lehet egyfajta alá-fölé rendeltségi viszony is, ami azért valljuk be, nagyon gyakran meg tudja keseríteni a kapcsolatokat, és a párkapcsolatot pedig még jobban. Tehát, hogy itt ennek az lenne a lényege, hogy ezt az öt női minőséget úgymond rálássunk, és megismerjük, közelebb hozzuk magunkhoz, hogyha ez valamilyen szinten blokkolva van bennünk, vagy mondjuk átcsúszik, mert itt azért ennél nem állunk meg, hogy van öt női minőség, és akkor kész pont, hanem ennek lehet egy pozitív, fényes, napos oldala, és ugyanúgy lehet egy árny oldala, amikor egy kicsit túlzásba visszük, amikor ez átbillen, és már nem a pozitív oldalát éljük meg, hanem a negatívat.
1: Ne menjetek sehová, kedves hallgatók, mert zenélünk egy rövidet, aztán pedig jövünk is vissza, és folytatódik a Családban marad. Vendégem lesz továbbra is Köves Varga Dóra, diplomás lelkigondozó, coach és önismereti mentor, témánk pedig az öt női minőség a párkapcsolatban.

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témánkat, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, mai beszélgető partnerem pedig Köves Varga Dóra, szigetszentmiklósi diplomás lelkigondozó, coach és önismereti mentor, akivel pedig az öt női minőségről beszélgetünk a párkapcsolatban. Azt már ugye a zene előtt megbeszéltük, hogy tulajdonképpen ez az öt női minőség, tehát az anya, a kislány, a háziasszony, a szerető, illetve a királynő, az minden nőben megtalálható, csak nem mindegy, ugye, hogy milyen arányaiban.
2: Szituációtól függő, hogy nekünk nőknek, mint egy jó zsonglőr, van ez az öt labdánk, és gyakorlatilag ezzel kellene így zsonglőrködni a mindennapok során, és mindig azt a minőségünket előhúzni,
1: amit épp az adott szituáció megkíván.
2: Tehát ezért fontos az, hogy ez nem egy olyan fajta személyiség típus, hogy akkor én most nem tudom én a szerető arhetípusába tartozok, és akkor gyakorlatilag itt ez el van könyvelve. Pontosan az a lényege, hogy mindegyiket kellene, hogy kifejlesztem magamba, vagy újra leporolgassam, mert ott van bennem.
1: Tehát mindenkiben ott van.
2: Igen, ez a jó hír, és hogy tudjam használni, és azt szoktuk megnézni, hogy mi az, ami miatt például elhalványodik ez bennem, vagy mi az, ami miatt ezt túlműködtetem, és mondjuk egy árnyoldalából, egy negatív minőségében fogom tudni megélni a mindennapokban, vagy a párkapcsolatban.
1: Ja, mert az lehet akár tényleg valami trauma, vagy valami párkapcsolati olyan dolog, ami esetleg ugye a nőnek nem feltétlen a most a jobbik oldalát hozza ki, csak ugye, amit te is mondtál, abban a minőségben éppen ő nem feltétlen a pozitív oldalában mutatkozik meg. Tehát, hogy végülis ez az, amit akkor fel kell deríteni tulajdonképpen, hogy tényleg ő azért visszataláljon arra az útra, de azért nem lehet könnyű úgy öt minőség között lavírozni, vagy hogy mondjam, de nyilván ez lenne a cél, hogy mindenki megtalálja. Ugye pont mondtad egyik videódban is, hogy neked is van egy kislány ismerősöd, és hogy ugye kislánynak születni kell, hát a saját lányom is eszembe jutott, és egyébként ez tényleg így van, hihetetlen. 4 éves, és biztos látja nálam is, de én állítólag nem voltam ennyire makacs, de ő konkrétan felkelő, kiválasztja. Nyilván azért próbálom terelgetni, mert azért nem mindegy, mondjuk még azért, hogy mibe megy óvodába, és akkor ő kiválasztja hozzá tartozó fejpántot, hogy szerintem most ez a jó, úgyhogy ez amúgy hihetetlen, hogy ez a nőkben már ilyen egész pici korban egyébként benne van, szerintem. Jó, nyilván nem mindegy, van, aki kicsit talán eltúlozza, de hogy tényleg bizonyosan szempontból tényleg születni kell mondjuk kislánynak is.
2: Hát én azt gondolom, hogy tényleg, tehát gyakorlatilag nőnek születünk. Ez olyan, úgy képzeljük el, mint egy gyári alapbeállítottság, ez bennünk van. Csak ugye történik velünk, beleszületünk egy családba, beleszületünk egy olyan generációs mintát hordozó anyai képbe, mondjuk, ahol nem volt divatos, mondjuk, megélni a nőiességünket. Vagy megint visszatérek ahhoz, hogy vagy mondjuk harmadik lányként születtem egy családba, és hát már nagyon-nagyon szerettek volna egy fiút, akkor nem biztos, hogy ezt újonk fogadják, hogy én megint egy ilyen kis nőcis nő vagyok ott, hanem
1: próbálják ilyen vagányabbra nevelni, akár?
2: Próbálják akár ezt a nőiességet úgymond kicsit tompítani bennünk. Tehát, hogy mindig a gyermekkorunkhoz kell visszamenni, és ezért van az, hogy tényleg nőnek születünk, tényleg mindegyik nőben ott van már 3-4 éves korban az a szeretői minőség is, hogy felfedezi, hogy apa, ő egy teljesen más, és hogy neki azért lehet tetszelegni, azért valljuk be.
1: De kislányok ezt azért tudják. Igen. Jaj, apa, tudod, van, ez tényleg így van.
2: Igen.
1: Egyébként.
2: És már tudnak manipulálni akár azzal a kis női bájukkal, ami bennük van, és ezt nekik senki nem tanítja, pláne, hogyha az anyuka sem mondjuk így éli a mindennapjait.
1: Igen, persze, ha anyuka más, hogy akkor nyilván meg van egy kép előttük, tehát ez megint más.
2: Igen, de hogy alapvetően tényleg ez egy gyári programozás. És azt kell, az tényleg azt kell megvizsgálnunk, hogy az évek során, amikor mondjuk egy párkapcsolatban együtt élünk, akkor mi az a akár múltbeli, vagy közelmúltbeli esemény, ami ezt mondjuk elhalványítja bennünk. Mert ahogy te is mondtad, hogy a kislányodban ez így ösztönösen benne van.
1: Abszolút, benne van
2: az anyai minőség is, hogy a kisbabáját ott nem tudom én tologatja, meg felöltöztetni,
1: igen,
2: meg
1: az
2: nem
1: is.
2: Tudom én mit csinál, meg akkor oda megy a konyhába, és kevergeti, kavargatja a kis valamiket, és csörömpöl a fedőkkel. Tehát, hogy minden minőség bennünk van, csak történik velünk az élet, és valamelyik elhalványul. Tehát, hogy a szeretetért, az elfogadásért vívott, hát most így küzdelem, vagy harc nagyon sok esetben ezeket felülírja, ezeket az ösztönös minőségbeli jegyeinket, mert megtanuljuk azt, hogy hát nem annyira örülnek annak, hogyha én mondjuk ezt a női minőségemet megmutatom, vagy mondjuk van egy nagyon szigorú édesapám, aki rám szól, hogyha egy kicsit dekoltáltabb felsőben megyek ki, mert hogy ez nem illik, meg hogy mit fognak rólad gondolni.
1: Igen, ez nagyon nem mindegy.
2: És már rögtön össze is húzom magam.
1: Igen, ez nagyon elgondolkodtató. Köves Varga Dórával, diplomás lelki gondozóval, kóccsal és önismereti mentorral mindjárt folytatjuk a beszélgetést egy rövid zene után.

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Laki Hegy Rádió helyben vagyunk. Folytatjuk is a megkezdett témánkat vendégemmel, Köves Varga Dórával, diplomás lelki gondozóval, kóccsal és önismereti mentorral, mert hogy az öt női minőségről beszélgetünk a párkapcsolatban.
2: Beszélhetünk a királynői minőségről, ami abszolút nem egy, nem feltétlenül a nőiességhez tartozik, tehát hogy nem egy ilyen ösztönös dolog, de valahol meg mégis, mert például, hogyha gyerekként van egy nagy fokú igazságérzetünk, vagy úgy hallgatunk a kis szívünknek az iránytűjére, és mondjuk igazságtalanság ér minket, és megpróbáljuk a saját igazunkat bebizonyítani, vagy kiállni a saját magunk mellett, és mondjuk le vagyunk teremtve, és megkapjuk, hogy fogd be a szád, meg...
1: Ez akár az iskolában is lehet, gondolom, mondjuk persze, egy tanártól, vagy persze, egy bármilyen foglalkozáson, egy edzőtől.
2: Igen, és akkor megtanulom, hogy az... Az nem éppen a legjobb dolog, hogyha én most kiállok magamért, mert mondjuk megszégyenít egy jó tanár vagy pedagógus, teljesen mindegy, hogy honnan jön ez, de adaptálódok hozzá, és akkor ezt a minőségemet szépen lenyomom. Ugye most a Csabból is az folyik, hogy húzzuk meg a saját határainkat, meg álljunk ki magunkért. Na de hogyan? Hogyha én mondjuk gyerekkoromban azt tanultam meg, hogy hát ezért
1: maradjak üntetés, inkább csöndben,
2: igen,
1: vagy
2: üntetés jár, vagy megszégyenítés jár, vagy nem tudom, és ezek tudod, erről mindig beszélünk, hogy ezek tudattalanul egy működő programmá válnak, amit futtatunk szépen az életünk során, és addig, ameddig a tudat alattinkból ezeket föl nem hozzuk, és rá nem látunk, meg nem látjuk azt, hogy aha, hát basszus, én ezért viselkedtem így és így, vagy ezért nem tudom meghúzni a határaimat, az már egy fokkal közelebb visz a célunk eléréséhez, mert utána, ha már én tudom, hogy azért
1: legalább már felismerjük, igen.
2: Mert gyerekként nem voltak meg hozzá azok az eszközeim, amit akkor megtehetem, de most már felnőttként igen. Most már van szavazati jogom, úgymond, és kiállhatok magam mellett, és ezért nem leszek én rossz, vagy nem kell, hogy megszégyenüljek, tehát, hogy ezekkel dolgozunk így, egy kicsit mélyebbre is ásunk lelki szinten, és gyermekkori traumákkal, pontosabban blokkokkal foglalkozunk, hogy mi történhetett ott a gyermekkorunkban, ami miatt mondjuk egy-egy minőségünk elhalványodott.
1: Készítettél egyébként ugye egy tesztet is ezzel kapcsolatban a közösségi oldalon. Tulajdonképpen azt ugye bárki kitölthet, és akkor kap egy ilyen kis rövid, hát végül is egy kis értékelést, de utána nyilván nálad ezt konzultáció után jobban ki lehet fejteni, hogy vajon mi is a probléma forrása akár. És hogy állítottad össze egyébként, mi alapján ezt a tesztet?
2: Igen, ez a teszt bárki számára elérhető, ingyenesen kitölthető. Gyakorlatilag ez nem egy pszichológiai diagnosztika, hanem, amint már említettem, egy önismereti térkép. Itt elsősorban arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy egyáltalán megismerkedjünk ezekkel a női minőségünkkel, behozni egy kicsit a köztudatba, egy kicsit úgy megszelídíteni ezeket az istennőket, mert nem biztos, hogy mindenki számára könnyen emészthető, hogy Afroditeó, hagyjuk már a szerelem, meg nem tudom, de azt, hogy nőként, ugye szeretőként is, szerelmes nőként is meg kell tartanunk a kapcsolatunkat, vagy jó, hogyha jelen vagyunk, akkor ez már egy kicsit így közelebb hozza, és gyakorlatilag a kérdéseket hétköznapi mindennapi szituációkból leszűrve kell megválaszolni, és gyakorlatilag ez ad egy kis rálátást, és itt ennek az volt a célja, az lenne a célja, hogy egy kicsit így tükröt mutasson, és rákérdezzen, hogy hát oké, lehet, hogy nem tudom, én a királynő van bennem akár 40%-ban, mert ugye az öt női minőséget utána százalékosan is.
1: Igen, igen, ilyen arányosan.
2: Igen, hogy akkor hány százalék a királynő, hány százalék a szerető, lehet, hogy a kislány nulla, hogy akkor feltegyem magamban a kérdéseket, hogy oké, de miért?
1: Tehát egy kicsit elgondolkozunk. Nekem egyébként pont a királynői minősítés jött ki, de nehéz volt, mert volt több olyan hétköznapi szituáció, ahol úgy kettőt is nyomtam volna, hogy ez is, de amúgy ez is jó lehet, tehát hogy úgy kicsit nehéz, tehát nyilván ez pont arra szolgál, hogy mindegyik minősítés azért megvan mindenkiben, de hogy azért a végén csak választani kellett, hogy mi az, amit tényleg csinálnál mondjuk abban az adott szituációban.
2: Igen, ezt a visszajelzést sokaktól megkapom, hogy úgy azt gondolná az ember, hogy jó, gyorsan kitöltöm és kész, de azért elgondolkozni.
1: Kell rajta gondolkozni, igen.
2: Hogy akkor tényleg én ösztönösen melyiket választanám, és ami az első gondolat, általában az szokott a belső intuíció
1: egyébként, igen,
2: lenni.
1: Ez mindenre igaz sokszor, igen.
2: És az a jó, gyakorlatilag ez egy ilyen kis ízelítő, egy kis betekintés arra, hogy akkor ezek a női minőségek bennünk vannak, és ugye itt nem áll meg a történet, mert gyakorlatilag lehet valakiben például a kislány minőség a mondjuk 60%, az már egy kicsit
1: a dominánsabb, vagy sok,
2: nagyon sok, de arra ugye a teszt nem ad választ, hogy ez a pozitív, vagy a negatív. Tehát, hogy a pozitív oldalából élem meg, vagy a negatív. Ha már 60%, azért az árulkodó, hogy valószínű az már nagyon túlsúlyban van. Az ideális egyébként az lenne, hogy ugye 100%, és mind az öt minőség 20-20-20-20%.
1: Igen, de az nehéz. Lenne. Nem tudom, hogy van-e olyan valaki, akinél ez így működik. Biztos, hogy van olyan valaki, aki ebben így ügyes, meg szerintem azért így próbál itt is, ott is megfelelni, de sokan szerintem nem is tudják alapból azt, hogy öt női minőségben kéne, hogy egy nő azért tudja hétköznapokban működjön. Na mindjárt folytatjuk is a témát Köves Varga Dórával, diplomás lelki gondozóval, kóccsal és önismereti mentorral. Témánk tehát továbbra is az öt női minőség a párkapcsolatban. Maradjatok velünk!

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk is a megkezdett témát, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, mai vendégem pedig Köves Varga Dóra, diplomás lelki gondozó kócs és önismereti mentor, és az öt női minőségről beszélgetünk a párkapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez nehéz, mert ugye arról beszélgettünk az előzőekben, hogy az lenne ideális, ha mind az öt női minőség ugyanolyan arányban lenne bennünk tulajdonképpen, és hogy ezt kéne megtalálni. De én azt gondolom, hogy például a férfiaknál nem így van, tehát nekik azért ez sokkal egyszerűbben működik, hiszen mi nők vagyunk azok, akiknek tényleg annyiféle szerepben kell helytállnunk. Nyilván a férfiaknak is, de nekünk nőként azért szerintem ez sokkal nehezebb.
2: Igen, nehéz is abból a szempontból, mert valamilyen szinten idomulunk a társadalmi elvárásokhoz, de hogyha egy kicsikét így magunkba nézünk, és tartunk egy olyan reflexiót, akkor meg nagyon is könnyű, mert hogy ez bennem van. És hogyha hallgatok erre a bizonyos belső intuíciómra, akkor nagyon sokszor ösztönösen tudok cselekedni. És hogyha egy kicsit már mondjuk az önismeret útjára lépünk, akkor sokkal könnyebb felismerni azt, mert gyakorlatilag minden nőben benne van a háziasszony, vagy hát nagy többségében.
1: Nagy többségében,
2: mert
1: igen.
2: Azért, tehát hogy bennünk van ez, hogy okay, tehát hogy a ház az nem csak egy ház, ahova hazamegyünk, eszünk, alszunk, kész, hanem az egy otthon. Annak van egy lelke, annak van egy atmoszférája, abban van egy időjárás, és ezt az időjárást a nő teremti meg.
1: Akárcsak, amit ugye sokszor beszélgettünk ezekkel a kis szezonális dekorációkkal. Igen. Nyilván a többi része, hogy most tiszta legyen, az egy dolog, de hogy így a jó érzés legyen, tudod bemenni mondjuk az adott, akár igen, időjárásnak meg évszaknak megfelelően.
2: Igen. És ugye ez a férfiak világában, visszatérve a kérdésed második felére, ez nincs. És gyakorlatilag itt a női agynak és pszichológiának a működése és a férfi agynak a működése, ezt nagyon szeretem, ezt a példát, hogy amikor próbálják így illusztrálni egy képpel, hogy a férfi agynak a működése gyakorlatilag így van, elindul egy
1: igen,
2: ilyen gondolatnál, és akkor egy egyenes nyír, a nőnek meg körülbelül egy ilyen
1: 600 felágazik, igen.
2: Őrült nagy, nem tudom, mint egy fonalgombolyag összegabajodva, körülbelül így működik, és gyakorlatilag tényleg ilyenek vagyunk, tehát a férfiaknak is van öt nagyon erős minősége, viszont náluk biztos, hogy van egy fő domináns, és mellette még megjelenik egy vagy kettő. Tehát, hogy náluk nem ez a lényeg, mint nálunk.
1: Igen, ezt
2: hogy
1: sejtettem.
2: Nekünk zsonglőrködni kell, nekik egy fő fontos elemük van, vagy minőségük van, amivel ők gyakorlatilag élik a mindennapjaikat, pluszban még társulhat hozzá egy-kettő. De hát nekünk ez a tisztségünk, hogy ilyen szuper legyünk valamilyen szinten, de hogy tényleg azt kell ebből megértenünk, hogy gyakorlatilag ez nem okozhatna nehézséget, mert ez bennünk van. Itt a kulcs az, hogy felfedezzük, hogy mi árnyalja le. És hogyha ezt megtaláljuk, akkor utána nagyon könnyen ki tudjuk bontani, és úgymond újra be tudjuk emelni az életünkbe.
1: Uh-huh. Igen, ez a fontos.
2: És ugye itt az öt női minőség a párkapcsolatban. Tehát, hogy ez egy ok-okozati összefüggés is, mert amennyire nő egy nő, annyira férfi mellette egy férfi. És ezekkel a minőségeinkkel tudjuk még jobban kihozni, kibontani magunkból
1: belőle
2: is.
1: A férfit, vagy a férfiasságát.
2: A férfiasságát, hogyha én egy ilyen anya minőségben vagyok domináns, tehát hogy az
1: anyáskodok felette.
2: Igen, és mondjuk az árnyoldalából, a mínusz oldalaiból élem meg, hát akkor szerencsétlen valószínű, hogy nem nagyon tud mellettem labdába rúgni, mert hogy van bennem egy ilyen tehát hogy egy ilyen felsőbb rendűség érzet, hogy na majd én megmondom, hogy kell csinálni, meg gyakorlatilag mindenkinek megmondom, mert én azt gondolom, hogy én majd azt
1: igen, azért
2: tudom.
1: Vannak ilyen emberek, szerintem mindannyiunknak van egy ilyen ismerőse legalább így az életünkből, tehát hogy ezt azért úgy el tudjuk képzelni.
2: Igen, és hogy egy ilyen női minőség mellett nagyon nehéz megélni a férfiasságot. De fordítva is, tehát, hogy ne csak mindig ezt a negatívat hozzuk elő, hanem például, ha valakiben említettük a kislány minőségét. A kislány minősége nem egyenlő a belső gyermekünkkel. A kislány minőség, ez a könnyedség, ez az őszinte gyermeki öröm, amikor valaki megajándékoz, és azt nem tudom, olyan lelkesedéssel és újongással, meg örömmel tudod fogadni, hogy egyszerűen öröm neked ajándékot adni, hiszen annyira jó látni, hogy mennyire örülsz. Na, ez a női minőség, ami nagyon jó, hogyha megvan, viszont ez is át tud csapni az árny oldalába. Amikor viszont infantilissé válunk, és nem merjük vállalni a felelősséget, és kvázi fordítva is megjelenhet, mert ne csak mindig az anyát mondjuk, hogy az anya akar uralkodni, hanem fordítva, amikor a nő egy kislány minőségben van, akkor viszont ott muszáj a férfinak úgymond apáskodni felettem, mert gyakorlatilag hát nem igazán tud bármit elintézni.
1: Tehát akár mondjuk döntéseket hozni.
2: Igen. És akkor, tehát hogy ez is jelen lehet, meg sajnos jelen is tud lenni egy párkapcsolaton belül, mert így a klienseim mellé is beszélgetve, illetve a social médiában a visszajelzésekből is sokszor kiderül, hogy van ez a véglet is, és az a véglet is. És valahol az arany középút.
1: Az arany középút lenne az ideális, igen. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, ugye a te közösségi oldaladat majd beteszem a videó alá, mert ugye ott mindenki ugye a tesztet is ki tudja tölteni, meg egyébként bővebben az összes, tehát mind az öt női minőségről bővebben is lehet olvasni, meg téged keresni, hogyha akár ugye van kérdés.
2: Igen, köszönöm szépen. Még annyival kiegészíteném, hogy a tesztben már gyakorlatilag van egy videó, ahol bővebben kifejtem azt az adott domináns, tehát hogyha mondjuk 40%-ban van
1: bármelyik ugye
2: minőség, akkor ott már egy videót is hallhat arról, úgyhogy bátran próbálkozzanak és töltsék ki.
1: Érdemes kitölteni, mert egyébként tényleg egy jó tükör így saját magunknak. Szóval köszönöm szépen a beszélgetést Köves Varga Dórának, diplomás lelki gondozónak, coachnak és önismereti mentornak. Örülök, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ennyi volt már a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok, tartsatok velem két hetente csütörtök esténként itt a Lakihegy Rádióban, és ne felejtsétek el, hogy minden adást megtaláltok a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző születésének 130. évfordulója alkalmából. A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján három különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Sziget-Szentmiklóson zajlott.
4: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duo Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
3: Három kórus is fellép az Ádám Jenő születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékkoncerten. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa hozzátette, egy gyermek és két felnőtt kórus közreműködésével áll össze a műsor. Kiemelte, a közönség igényes és színvonalas előadásra számíthat. Az esemény ingyenesen látogatható, további részletek a miklosimuseum.hu oldalon olvashatók.
4: Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórus versenyt, a Köbölkút utcai Ádám Jenő Általános Iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, és hát két felnőtt kórus is el fog jönni. Az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. A harmadik kórus Psalterium Hungaricum kórus nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen.
3: A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a lábegészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
5: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelő, vagy a csípő nem megfelelő működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
3: Az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévény módszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Kormányablakbusz érkezik Taksonyba. A mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 14:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a Művelődési Ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. Előzési tilalom lépett érvénybe Dunavarsányban. Fontos változásra kell odafigyelnie azoknak, akik rendszeresen haladnak át az Erős Pusztai út Mátyás Király utca szakaszon. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy még nyáron megkereste a Magyar Közút Nonprofit ZRT Pest vármegyei igazgatóságát és a forgalmi rend felülvizsgálatát kérte. A településen a Magyar Közút döntés értelmében októbertől vezették be az előzési tilalmat. Az új szabályra a kereszteződésben és környékén egy felfestett burkolati jel, illetve több jelzőtábla is figyelmeztet. Az önkormányzat a továbbiakban arra kéri a lakosságot, hogy óvatosan az előírásokat betartva közlekedjenek. Fontos közterületi munkálatok zajlanak Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Az intézményi karbantartáson túl számos feladatot lát most el. A szakemberek folytatják a gajazást az Iskola utcában, emellett előkészítik az ágyásokat az őszi ültetésekhez. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a Dunaparti játszóterek állag megóvására. Az önkormányzat ismét arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu weboldalon elérhetők. Kiemelt figyelmet érdemel az immunrendszerünk védelme az őszi-téli időszakban. A fokozatos leüléssel párhuzamosan a szervezetünk egyre több vírussal és betegséggel találkozik, amelyeknek fontos gyűjtőhelyei az iskola és az óvoda. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a felnőttek és gyermekek esetében egyaránt elengedhetetlen a folyamatos vitaminpótlás. A Dunavarsányi házi orvos emellett a szabadban töltött idő szerepét hangsúlyozta.
6: Gyerekeknél nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelő immunitás kialakítására törekedjünk. Tehát érdemes trenírozni, és lehet is trenírozni az immunrendszert, megfelelő folyadékbevitellel, megfelelő vitaminpótlással, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, és ami hát nagyon-nagyon fontos, és annyira alapvető, de sokszor mégis elfelejtjük, hogy a szabadban töltött idő töltéssel, tehát mozgással, sportolással, a szülőknek érdemes odafigyelni, hogy javasolják a gyermekek részére, hogy ne otthon üljenek, ne csak a telefont használják, vagy a számítógépet, hanem amíg időt csak tudnak, azt töltsenek a szabadban.
3: Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Megyesi Melinda, az Élethajó szervezetelnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: A Gárdony Pázmánd együttesét fogadja Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1 5. fordulójában szombaton. A találkozón a jelenleg 9. SNKSE Mateko esélyesebbként léphet pályára a 14. helyen szerénykedő ellenfelével szemben. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, mivel még kevés fordulón vagyunk túl, nem szabad messze menő következtetéseket levonni a tabella állásából, és nagyon nehéz meccsre számít. Hozzátette, hazai pályán már két nagyon jó csapatot megvertek, és most is győzelemre készülnek, ugyanakkor nem mehetnek ki úgy a pályára, hogy ez magától meg lesz, végig küzdeniük kell majd.
2: Időjárás.
3: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső zápor napközben főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A déli szél Sopron környékén megérénkülhet, de az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Folytatjuk az élőben a közvetítést is, méghozzá videós formában is, nem csak hangban a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Ráadásul egy olyan érdekesség történt, hogy előző vendégünk Kőszegi Zsolt, a Lafett Kúria programszervezője is itt maradt velünk, és nem azért, mert, vagy bízom benne,

0: azért is, mert jól érzi magát a társaságunkban, de nem biztos csak azért, hanem azért is, mert hogy abszolút kötődése van a következő témánkhoz. Jakab Gergely a vendégünk, aki az Emlékek a partról dokumentumfilmet készítette, többet magával, de az ötlet abszolút tőle ered. Jó reggelt!
1: Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is.
0: Azért azt mondjuk el, hogy Zsolt miért maradt itt. Azon kívül, azért, hogy mi az, mondtuk,
2: azért,
0: hogy...
2: Azért, mert a fehér székben még nem ültem. És ki akartam próbálni. Hogy ez
0: hú, meg az a hány szék van még akkor, hogy még meddig marad, de nyugodtan maradj. Ugye magáról a filmről egyébként már sokat beszéltünk, itt most az apropó az, hogy vasárnap a Városnapokhoz kapcsolódóan lesz egy nem mindennapi vetítés, van egy szomorú vonatkozása is ennek az eseménynek, és ugye magában a filmben egyébként Zsolt is szerepel, ugye? És akkor így közösen megszavaztuk, hogy Zsolt maradjon itt, hogy ő is meséljen egy picit.
3: Hurrá!
1: Ez egy nagyon jó ötlet volt, mert szerintem ilyen még nem.
0: Nézem, hogy ki a következő vendégünk, hát ha ott is be tud valamihez kapcsolódni.
2: És akkor majd a szerződést találjuk.
0: Igen. Nincs, aztán meg podiáter jön, aki ilyen lábgyógyász, úgyhogy gondolod akkor.
2: Hát a lábai megvannak még, úgyhogy kétségtelen.
1: Lehet, hogy egy jövőbeni filmben akár fog szerepelni.
0: Na, egyébként akár. Na de viccet félretéve, ugye most vasárnap egy órától Szigetszent Miklóson a Nádasdi moziban lesz majd egy igen különleges alkalom, akkor nézzük meg, hogy mi is lesz az egészen pontosan, mert nem csak a filmvetítésről van szó.
1: Igen, tehát ez egy ilyen programsorozat, vagy programfolyam lesz, egy órától vasárnap egy órától nagyjából 5 óráig fog tartani, és két film is lesz vetítve, az egyik egy rövid film, ez 35 perces, Nádasdy András életéről, művészetéről. Akkor ezt követően Leskovics Gábor Lecsó Pál utcai fiúk alapítója, zenésze, szövegírója, frontembere fog egy kis koncerttel megörvendeztetni minket, egy szál akusztikus gitárral. Nagyon jó hangulata van egyébként, én már egyszer részt vettem egy ilyen koncertjén, és baromi jó az atmoszférája, főleg ott a moziba szerintem ez nagyon jól fog szólni. És utána pedig egy kis szünetet követően természetesen, mert ennyit nem lehet egy helyben ülni, pedig a 100 perces Emlékek a partról című filmnek az utolsó Nagyvászonon történő vetítése fog megtörténni. Mindhárom programra várunk mindenkit szeretettel, és akkor itt rögtön el is mondom, hogy aki nem akar természetesen egy órától öt óráig ott lenni, az bármelyik programra becsatlakozhat, tehát lesznek szünetek, és akkor közben lehet jönni, akár el is lehet menni, persze annak örülünk, hogyha végig tud maradni mindenki. Aki végüli, az kap, nem tudom, valamit, egy rossz pontot ellenőrzni.
0: Hát az élmény, hát azért ez nem kínzás, hát az, amit abszolút végig kell ülni, az jó dolog, tehát, hogy illetve hát nyilván
4: a... negyedik alkalom.
0: Igen, a portréfilm az nem volt betervezve, ugye, eredetileg.
1: Eredetileg nem, igen, de szerencsére készen lettünk vele.
0: Nem is úgy értem, hanem maga az apropó, tehát, hogy azt úgy senki nem számított rá, hogy
1: az
0: időközben.
1: Apropó, nem. Ugye azt mondtam múltkor, hogy mindenképpen közre akartuk adni azt az interjút, amit csináltunk Andrással, csak nem ilyen formában, tehát egy ilyen vágatlan interjú, egyébként nem csak Andrással, hanem például pont a Lecsóikkal is, amit készítettünk interjút, ez is teljes egészében, hosszában fellesztéve. Lehet, hogy Zsolttal készült interjú, mert ő is sok mindent mondott még.
0: Ajaj, miket mondtál te ott még?
1: Ami érdekes, hát nem fogom ráemlékeztetni, hanem majd meglátja ő is.
0: De várjál, beszéljétek meg, lehet, hogy azt úgy mondta, hogy hát ez úgyis ki lesz vágva.
2: Én nem tudhattam, hogy mi lesz kivágva, mi lesz vágva, de hát konkrétan én nem tudtam semmit erről a filmről, amíg meg nem lettem keresve.
0: Egyébként nagyon érdekes, mert pont a Lecsó Leskovics Gábor is ezt írja a közösségi oldalán, úgy osztotta meg a plakátot, hogy vasárnap Szigetszent Miklóson, és végre megnézhetem a filmet is. Tehát akkor ezek szerint nem minden filmben szereplő látta még egészében?
1: Nem, hát ugye nyáron voltak főleg a vetítések, tehát most ez a 10. vetítés lesz, ebből mondjuk 8 nyáron volt, és hát az pedig a Lecsónak is egy fő szezon, tehát pont néztem mindig,
4: pont nem tudtam
1: hogy mindig volt egy koncertje, de hát nagyjából, tehát minden hétvégén koncertezik szinte, vagy ilyen felállásban van, vagy olyan felállásban, és hát rajta kívül is vannak még páran, akik nem tudtak eddig eljönni, remélem most akkor a vasárnapira el tudnak. Nagyon örülök, hogy Lecsó is el tud jönni, és meg tudja nézni, meg annak is, hogy fellép, úgyhogy ez így tök jó, hogy
2: ez egy jó kötés lesz.
3: Igen, ő egyszer már lépett föl, ezt ugye írjátok is az eseménybe, ugye a Pál utcai fiúkkal a moziban, és most visszatért tulajdonképpen.
0: Sőt, hát még ott volt talán először, vagy hogy volt
1: az első? Igen, ugye a Pál utcai fiúknak volt egy ilyen előzmény zenekar, ez a VKPT, aminek a rövidítését nem tudja senki, és nem is fogják soha elárulni.
2: És dupla V-vel írták.
1: És dupla V-vel, igen.
0: Így van. Pedig már próbálkoztam, hogy mi lehet az, de így dupla V-vel akkor így feladtad a leckét. Igen,
1: így érdekes. És ez a felállás koncertezett ott, hát akkor is a Lecsó volt ugye az énekes gitáros, meg voltak, mert hát a Pál utcai fiúknak mondjuk a magja már nagyjából.
2: Akkor vagy már egy alakulgatott, de akkor már B-52-ket meg éneket játszottak, mert én hívtam őket 80 valahányba a gimnáziumba, és akkor mi itt játszottunk, akkor is VKPT-ként, tehát egy közös koncertünk volt a Dunaharaszti gimiben. Uh-huh. 80, nagyon régen. Az elmúlt évezredben, tehát maradjunk ennyiben.
0: Hát igen, mert ha már itt tartunk egyébként, Zsolti, rád visszatérve, ugye azért, hogyha valaki nem tudná, bár biztos vagyok benne, hogy legtöbb hallgatónk tudja, de az Emlékek a partról dokumentumfilm, az egykori halászkertet mutatja be, ami tulajdonképpen ugye itt a mostani a strandként említik, vagy strand volt ugye ott a tanösvénynél, és ott volt egy szórakozó hely tulajdonképpen.
1: Igen, ez a tanösvény egy kicsit még éjszakabbra van egyébként, és hát ott felépítettek egy, vagy felújítottak egy strandot, és megépítették a halászkertet, ez így egyben.
0: Jó, igaz, mert az nem a tanösvény része. Hát, igen.
1: Hát a mostani, mondjuk az, hogy a jelen halászkertje az ott van most a tanösvénynél, és
0: ja, igen,
1: szépen
0: igen.
1: Működik, ugye.
0: Akinek az üzemeltető egyébként szintén szerepel a filmben.
1: Igen.
0: Na és hogy ugye, Zsolt, te úgy is kötődsz a filmhez, hogy szerepelsz a filmben, de egyébként meg hát azért zeneileg is, meg hogy te, és olyan jó, hogy most akkor ezt így feltehetjük, ezt a kérdést, hogy te konkrétan jártál annó a halászkertbe?
2: Hát hogy ne? Hát hogy ne? Most azért, mert egy kis víz elválaszt minket, azért mi sokat jártunk át ifjúkoromban.
0: Átúsztatok.
2: Hát nem, visszafelé voltak történések, odafelé azért még a helyi érdekű vasutat használtuk. Adandó alkalommal.
0: Értem.
2: És akkor hát visszafelé meg már nem jártak ezek a szerelvények, és akkor ilyenkor
0: meg kellett oldani.
2: A kalandos utakat választottuk, és akkor hurcibáltuk egymást, felszedtük a földről, meg leültettük a padra, de mindenféleképpen sokkal, de sokkal hosszabb volt a hazafelé út, mint az odafelé. És ez az nem csak azért, mert gyorsak a hívek.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, Gergő, mi alapján választottátok ki, hogy kik szerepeljenek a filmben? Például Zsolt egyértelmű volt, amikor így felvetődött?
1: Nem, én a Zsoltot nem is ismertem, hanem a Túrjánszki Gyuri, aki szintén szerepel a filmben, ő hívott föl, hogy mindenképpen beszéljünk a Zsolttal, mert neki is vannak emlékei, meg a halászkertnek a kései szakaszában ő zenélt is ott az akkori zenekarával, ugye a Funky Special, ugye Funkit játszottak. Egyébként a YouTube-on ajánlom mindenkinek, hogy írja be ezt, hogy Funky Special, hallgassa meg azt az albumot, zseniális, és hát méltatlanul nem lett az a zenekar befutott, pedig gyönyörű szép funky zenét játszanak.
0: Mint ahogy, már bocsánat, muszáj megjegyeznem, hogy méltatlanul nincs felkapva a filmed eléggé itt a városban, úgyhogy remélem, hogy ez majd nem így lesz így a városvezetés tekintetében, hogy
2: ha már a méltatlanságról van.
0: Na, neked is van? Ja, azt hittem, neked is van ehhez valami sztori.
2: Csatlakozom a film
0: dicsérőinek, igen. Egyébként itt beszéltük is, és most tényleg nem azért mondjuk, mert most itt vagy, de hogy beszéltük itt, mikor itt volt Zsolt az előző fél órában, hogy tényleg elképesztő jó lett ez a dokumentumfilm. Tehát annyira szép a kép, szakmailag jól meg van szerkesztve, tényleg látszik benne a munka minden szempontból. Egyébként hát te tényleg, ezt ahogy mondtam, amikor félig meddig láttam, mert ugye félig meg közben én is dolgoztam, de Zsolti, te jössz újra, ugye, a vetítésre most?
2: Természetesen. Hát én most már szerencsére kétszer már láttam, tehát ez tök jó. És akkor most behúzok a harmadik strigulát.
3: Most végre én is megnézem. Felírtam, megyünk.
1: Érdemes egyébként, jövünk. Akár aki látta is, mert teljesen más nagyvászon. Ugye vannak benne drónfelvételek, a Dunát pásztázzuk, a Kis Dunát, különböző napszakokba, kora hajnalba, este, és ezt azért tényleg vászon nézni teljesen más, mint majd, hogyha feltesszük online telefonon vagy tévén, nem adja ugyanazt vissza, majd ugyanazt az élményt, úgyhogy ez tényleg egy utolsó és egyszerű
2: mozizható.
3: Érdemes egyébként valamilyen formában, gondolom, regisztrálni, vagy valahogy jelezni, hogy ott leszünk a vetítésen.
0: Csak az eseményben
3: nem visszajelölni, igen, hogy az igen, esemény, ott leszünk.
1: Az eseményben mindenki benyomja, hogy ott leszek, vagy érdekel.
2: Az már támpa.
3: Inkább
2: az ott leszek, az igen. Korrekt.
1: Most úgy néz ki, hogy azért elférünk. Nyilván vannak olyanok szép számmal, akit tudom, hogy jönnek, de nem Facebookoznak annyira, de bőven el fogunk férni. Úgyhogy minden érdeklődőt, meg akit nem érdekel, azt is szeretettel várjuk, mert lehet, hogy érdekelni fogja.
2: Én azért ajánlom különben, tehát nagyon érdekes dolog, tehát én is egy kicsit ilyen szkeptikus voltam, mert jó, jött ez a srác, és akkor elmondtam néhány sztorit a Halászkertől, de hát mégiscsak az ember benne van az, hogy dokumentumfilm, de atya úristen,
0: Mi ez
2: adta a te? Az úgy legalábbis bennem is úgy volt, hogy jó, hogyha már átjött Harasztira, és akkor csinált egy riportot, akkor menjünk el mi is Miklós, és akkor nézzük meg ezt a filmet, és konkrétan ez a 100 perc, ez úgy elsuhant, hogy észre se vettük, hogy már vége. Tehát, hogy nagyon, tehát én is csak gratulálítok, de most nem csókolgatlak
0: körbe,
2: mert ezt tényleg el kell jönni, és meg kell nézni, mert ez nem egy ilyen, nem csak azért, mert vasárnap történik, nem egy hétköznapi sztori, hanem tényleg egy nagyon-nagyon jó kordokumentum, és nagyon izgalmas, érdekes, és nincs olyan perce, amire azt mondod, hogy jó, akkor most kimegyek, elszívok egy cigit addig, amíg itt valaki beszél, mert nagyon jók a time-ok, nagyon jó az íve, tehát, hogy ez nem is dokumentumfilm inkább, hanem nem tudom, van-e ilyen filmdokumentum, vagy nem tudom miért.
1: A műfaját tekintve emlékszem, hogy gondolkodtunk ezzel, hogy tényleg ne ilyen dokumentumfilm, és akkor szubjektív gerilla dokumentumfilm.
2: Ez jó,
1: figyelj. Nagyjából, tehát rengeteg szubjektivitás van benne a tényadatokon kívül, és hát gerilla módszerekkel készül, meg gerilla módszerekkel megy a marketing is, tehát minden ilyen körbeveszi, de ez adja talán a báját, hogy talán hiteles, remélem hiteles, meg hogy tényleg
2: emberi az egész.
1: Benne, igen.
2: Tehát emberi az egész, tehát hogy mint hogyha ott ülnél egy másik széken, miközben ti beszélgettek az aktuális riportalannyal, és olyan, mint hogyha egy asztal körül ülnénk, és akkor itt csak így dumálgatnánk arról, hogy volt egyszer egy halászkert, meg hogy mik történtek ott. Nagyon.
0: Meg hát nekem átjött, de lehet, hogy erről már korábban egy kicsit beszéltünk, hogy azért ugye a vége felé főleg átjön az, hogy nagy szükség lenne egy hasonló helyre itt Sziget-Szent Miklóson, vagy akár így a térségben. Tehát, hogy olyan hely, ami ennyire közösséget formál, összehozza az embereket, ott a vízpart, nem tudom, az egész, hogy nekem teljesen az jön le a filmből, hogy de jó lenne, ha még most is lenne ilyen hely, vagy megmaradt volna akár az.
1: Igen, hát ezért mentünk ugye a Sétánybisztróba forgatni, mert ők a, hogy mondjam, akik még állnak, és még itt vannak, és még helyt állnak, ezért kell megbecsülni az ő működésüket, azt gondolom. Igen, tehát akár lehetne olyan típusú, de más vég a Dunaparton. Lett is volna lehetőség, de még mindig nem késő, tehát szerintem...
0: Meg szóba került ott, hogy említettétek benne ezt a pikniket, vagy mi is volt?
1: Igen,
0: Pokróc fesztivál.
1: Rengetegen megkerestek a film után, hogy Pokróc fesztivált szervezzünk, én mondtam, hogy én benne vagyok mindenben, de én nem tudom meg, nem értek hozzá. Aztán valahogy
0: ezek... Hát itt ül egy programszervező mellett, tehát beszélnek
2: össze. Hát áldobott hozzám is.
1: Igen, van neki is dolga a Duna, de nyilván, hogyha egyszer lesz a szakmai tapasztalatára is lehetne appellálni. És még volt egyszer egy halászkert Facebook csoportban is csináltam egy közvéleménykutatást, hogy hányan szeretnének Pokróc Fesztivált, és rengetegen jelezték. Tehát erre van igény, úgyhogy hajrá, én azt mondom, én magam részéről sok segítséget tudok adni így a hírver és média, meg el tudok
2: érezni magad.
0: Azt én is vállalom. Viszek Pokrócot is, na, egyefene.
3: Igen.
0: Sütünk palacsintát.
1: Nyilván azért tudok bizonyos dolgokba segíteni, de azért azt, tehát én nem itt lakom, nem ismerem a helyi viszonyokat, tehát hogyha lenne valaki, aki ezt megcsinálja, szerintem óriási érdeklődés lenne ott azon a parton.
0: Hát igen, sok dolgot felvett egyébként ez a film, tényleg. Nézzétek meg, jó, azt mondjuk, most vasárnap 11-én délután 1 órától jön Lecsó egy szálgitárral, lesz ugye Nádasdy András portréfilmbetítés, ugye ez sorrendbe fordítva, ugye?
1: Igen, fordítva, de
0: mindegy, csak a plakáton így van, és úgy mentem sorba, de ugye először lesz ez a rövid film.
1: Igen, a Lecsót raktuk első helyre, hogy felkapja mindenki a fejét, és akkor utána a dolgot, ez is egy ilyen kis...
3: És délután 3-kor pedig akkor ugye az Emlékek a partról utolsó vetítése.
1: Igen, még a Nádasdy András film, tehát a Művész a mozi mögött című filmről annyit, hogy az is, tehát akinek tetszett az Emlékek a partról című film, az, annak ez is tetszeni fog, tehát ez is eléggé egy ilyen szubjektív portréfilm. Nyilván kicsit más, mert fragmentumokból tudtunk dolgozni,
0: igen,
1: hiszen
0: alapvetően nem is készült.
1: Mondott, igen, meg András sem mondott el mindent, és azt pótolnunk kellett itt ott. Emiatt vannak a filmben ilyen hiányzó, ilyen hiátusok, amik egyébként most utólag nézve még jót is tesznek a filmnek, hogy ott vannak ilyen elhallgatások, és az ember egy kicsit lehet, hogy tovább tudja gondolni azt, amit András képviselt, meg amit a film akar üzenni. Rengeteg üzenet a filmben is, úgyhogy azt is érdemes megtekinteni.
0: Most vasárnap, tehát a Nádasdy moziban, mindez egyébként ingyenes, ha gondoljátok, akkor gyertek el, mi ott leszünk. Nagyon szépen köszönjük Jakab Gergelynek, az Emlékek a partról dokumentumfilm készítőjének, illetve köszönjük szépen Kőszegi Zsoltnak, Alafett Kúria programszervezőjének, egyébként pedig aktív részese volt ennek a filmnek is. Igen, köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
4: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap. Szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák Szandi
3: és Somogyi Betty, sziasztok!
2: Dunaharaszti híreink vannak, amihez viszont itt van velünk a vonal másik végén hazai tíme, a Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársa, hogy első képzből tudjuk meg az információkat, beszélgetünk majd kutyafuttatóról is, de előtte kerékpározzunk egy picit. Milyen híreid vannak e tekintetben, Timi?
4: Dunaharasztin élők számára nagyon fontos a kerékpározásnak a kiszéletesítése, ugye a lehetőség arra, hogy minél többször egyszerűen csak két kerékre pattanva tudjuk elintézni az ügyeinket, akár ha munkába indulunk, vagy egy jó kirándulásra szeretnénk menni a hétvégére. És ugye emlékeztek rá, hogy egy... Itt jelölt csak meg.
2: Oké.
4: És ugye Taksony felé a kerékpár utat, kerékpár sávot már a város megépítette, ezt már nagyon-nagyon sokan használják, és nagyon sokan örültek neki. És ugye azt látjuk, hogy a Szigetszent Miklós és Dunaharaszti közötti kerékpározás is nagyon-nagyon népszerű, és ahogy a Miklósnál a Hévhíd mentén átkerékpározhatunk, akár Miklósról Harasztiba, akár egyébként Harasztiról Miklósra, ott ahogy lejövünk az úton a Sportszigetre, és a Sportszigeti feljárónál, ott ahol az Anna ház van, vagy az Erzsébet utcai cukrászda felé szeretnénk menni, ott nagyon sokan meg is állnak egyébként egy jó fagyira. Na most innentől meghosszabbítani az utat, az, hogy az biztonságos legyen, és tulajdonképpen a sineken túli városrészeket is el lehessen érni, egyszerűen kényelmesen, biztonságosan biciklivel. Ez most a városunknak a célja, és ez úgy fog történni, hogy egészen az Erzsébet utcán, ugye ott egyébként is már meglévő forgalomlassító jelzések, táblák jelzik azt, hogy az egy olyan utca, ahol egyrészt nagyon sok olyan szolgáltató intézmény van, ahol az emberek kijönnek, bemennek, éttermek, cukrászdák, stb., és emiatt ott az egész utcában egyébként jóval lassabb a forgalom, és amikor az Erzsébet utca végére kiérünk, és átmegyünk az Arany János utcai kereszteződésnél, és haladunk tovább, ott megyünk ugye a Móra Ferenc utcán át, ami kivezet minket a Némedi úti aluljáró felé, a MÁV aluljáró felé. És amikor ugye a Némedi útnak a felújítása volt, és az aluljáró építése történt, hát ez már tényleg olyan érdekes, hogy nem is volt olyan régen, de már nagyon múlt időben beszélünk róla. Ott ugye olyan széles járdákat alakítottak ki, amelyek egyszerre szolgálják a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedését is, tehát ott már meglévő és felfestéssel, jelzéssel ellátott kerékpársávok biztosítják a haladást végig át a városon, ahogy megyünk a Némedi úton át alsó Némedi felé, de ez a köztes szakasz, tehát a Dunaharaszti főútja és a MÁV aluljáró közötti szakasznál szükséges megoldani a biztonságos kerékpáros közlekedést, és ezt úgy tudjuk megcsinálni, ugye, hogy kimegyünk ott a művelődési háznál, ahogy kibukkanunk majd a biciklivel a kerékpárútról, átmegyünk a művelődési ház mögötti utcán, ott lesz majd kialakítva a kerékpárosoknak a sáv. Ezt a pici utcát egyébként úgy hívják, hogy Kandó Kálmán utca, és onnan megyünk majd végig a Táncsics utca irányába, és jutunk ki ezekre a széles kerékpár sávra is alkalmas járdákra. Úgyhogy teljesen ki tudjuk alakítani azt az utat, amin az egész városon át lehet kerekezni, és akár Dunaharasztiból Szigetszent Miklósra szeretnénk két kerékkel eljutni, akár fordítva Szigetszent Miklósról Dunaharasztiba, ezt könnyedén megtehetjük, akár reggelente, munkába, iskolába menet, vagy egy hétvégi kellemes kirándulás alkalmával.
2: De jól hangzik ez is. Hát a másik is egy kellemes téma egyébként, mert szerintem a másik szuper program, amikor a kutyusainkkal megyünk A-ból B-be, vagy akár van arra lehetőség, hogy mondjuk ne zavarjunk másokat, igen, de a kutya meg tud egy kicsit szaladgálni, mert hogy kutyafuttató is működik Dunaharasztin.
4: még nem működik, de nagyon-nagyon régen kérik az emberek, hogy működjön, és legyen egy olyan kutyafuttató, ahol el lehet engedni a kutyusokat, ahol a kutyusok találkozhatnak egymással, és hát nem utolsó sorban a gazdik is találkozhatnak egymással, hiszen pontosan tudjuk, hogy ez egy szubkultúra, kutyásnak lenni egyébként tényleg egy remek társaság, és nagyon jó időtöltés is, és ehhez kellenek olyan területek, ahol ezt biztonságosan meg lehet csinálni. Nem olyan egyszerű viszont. Szóval egy kutyafuttató létrehozása az nem csak annyi, hogy fogunk néhány méter, nem is néhány méter, hanem nagyon sok méter kerítést, és körbekerítünk egy erre kijelölt szakaszt, hanem ugye meg kell oldani itt a világítást, meg kell oldani azt, hogy ki tartja ezt fönn, ki takarítja, milyen legyen a kialakítása. Nagy testű kutyák és kis testű kutyák együtt tudják használni, de hogyan tudjuk ezeket biztonságosan megoldani, ezeket a helyzeteket. Szóval sok gondolkodni való van, és ezért aztán, ahogy ezt Szalai László polgármester úr egyébként ki is posztolta még szeptember végén a saját Facebook oldalára, hogy közösen tervezzük meg Dunaharaszti kutyafuttatóját, ami azt jelenti, hogy egy sok szempontot figyelembe lévő mérlegelést tervez a város, és természetesen ebbe a civileket is bevonjuk, tehát a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonjuk az egyeztetésbe, illetve annak a civil petíciónak a beadóját, akik egyébként összegyűjtötték, nagyon sok aláírás érkezett egyébként annak érdekében, hogy legyen egy klassz kutyafuttató Dunaharasztin, és hát akkor egy megbeszélés az tényleg akkor a leghatékonyabb, hogyha ott vannak azok is, akikről szól ez az egész beruházás. Úgyhogy ennek hamarosan erre sor került, amikor megállapodtak a résztvevők abban, hogy hogyan is épüljön meg, milyen legyen a kivitelezése, a fenntartása, a takarítása, ki milyen szerepet vállal ebben, akkor már nincs semmi akadálya annak, hogy elkezdjük kijelölni a területet, és hát nem utolsó sorban ugye a parkosításra is figyelni kell. Tehát tényleg azt gondolná az ember, hogy nem kell ehhez olyan nagyon sok minden, de bizony kell. Mert kell, hogy az állatoknak vízvételi lehetősége legyen, kell, hogy valami fajta árnyék is legyen ott előbb-utóbb, hát természetesen a fáknak mindig meg kell nőni, szóval nem lehet nagy fákat, 30-40-50 éves fákat ültetni, de valamikor el kell őket ültetni, és ezt már akkor kell csinálni, amikor már pontosan tudjuk, hogy hol van a terület. Tehát az a célunk, hogy egy olyan megoldás szülessen, ami kutyusoknak is szolgálja az igényét, a gazdikat is elégedettséggel töltik el, ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy a környéken élők nyugalmát és a városi környezet adottságait is figyelembe vegyük. Úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy együttműködéssel és párbeszéddel egy mindenki számára szuper kutyafuttató fog épülni Dunaharasztin.
2: Hát mi is bízunk benne. Köszönjük szépen a tájékoztatást Hazai Tímeának, Dunaharaszti Városi Önkormányzatának, kommunikációs munkatársának. Jövő héten folytatjuk az aktualitásokkal.
3: Köszönjük.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatok.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is ti szóltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző születésének 130. évfordulója alkalmából. A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok program sorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján három különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Sziget-Szent Miklóson zajlott.
7: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
6: Három kórus is fellép az Ádám Jenő születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékkoncerten. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa hozzátette, egy gyermek és két felnőtt kórus közreműködésével áll össze a műsor. Kiemelte, a közönség igényes és színvonalas előadásra számíthat. Az esemény ingyenesen látogatható, további részletek a miklosimuzeum.hu oldalon olvashatók.
7: Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórus versenyt, a Köbölkút utcai Ádám Jenő Általános Iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, és hát két felnőtt kórus is el fog jönni. Az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. A harmadik kórus, a Psalterium Hungaricum kórus nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen.
6: A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a lábegészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
8: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelő, vagy a csípő nem megfelelő működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járás analízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
6: Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévénymódszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta.
2: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
6: Kormányablakbusz érkezik Taksonyba. A mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 2:30 és délután 2:30 között várja majd az ügyfeleket a művelődési ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. Előzési tilalom lépett érvénybe Duna-Varsányban. Fontos változásra kell odafigyelnie azoknak, akik rendszeresen haladnak át az erős pusztai út Mátyás Király utca szakaszon. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy még nyáron megkereste a Magyar Közút Nonprofit ZRT Pest vármegyei igazgatóságát és a forgalmi rend felülvizsgálatát kérte. A településen a Magyar Közút döntés értelmében októbertől vezették be az előzési tilalmat. Az új szabályra a kereszteződésben és környékén egy felfestett burkolati jel, illetve több jelzőtábla is figyelmeztet. Az önkormányzat a továbbiakban arra kéri a lakosságot, hogy óvatosan, az előírásokat betartva közlekedjenek. Fontos közterületi munkálatok zajlanak Duna-Varsányban. A Városgazdálkodási Kft. Az intézményi karbantartáson túl számos feladatot lát most el. A szakemberek folytatják a gajazást az Iskola utcában, emellett előkészítik az ágyásokat az őszi ültetésekhez. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a Dunaparti játszóterek állatmegóvására. Az önkormányzat ismét arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu weboldalon elérhetők. Kiemelt figyelmet érdemel az immunrendszerünk védelme az őszi-téli időszakban. A fokozatos leüléssel párhuzamosan a szervezetünk egyre több vírussal és betegséggel találkozik, amelyeknek fontos gyűjtőhelyei az iskola és az óvoda. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a felnőttek és gyermekek esetében egyaránt elengedhetetlen a folyamatos vitaminpótlás. A Duna-Varsányi házi orvos emellett a szabadban töltött idő szerepét hangsúlyozta.
9: Gyerekeknél nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelő immunitás kialakítására törekedjünk. Tehát érdemes trenírozni, és lehet is trenírozni az immunrendszert, megfelelő folyadékbevitellel, megfelelő vitaminpótlással, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, és ami hát nagyon-nagyon fontos, és annyira alapvető, de sokszor mégis elfelejtjük, hogy a szabadban töltött idő töltéssel, tehát mozgással, sportolással, a szülőknek érdemes odafigyelni, hogy javasolják a gyermekek részére, hogy ne otthon üljenek, ne csak a telefont használják, vagy a számítógépet, hanem amíg időt csak tudnak, azt töltsenek a szabadban.
6: Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Duna-Varsányban. Az Élethajó értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Megyesi Melinda, az Élethajó szervezetelnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: A Gárdony Pázmánd együttesét fogadja Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1 5. fordulójában szombaton. A találkozón a jelenleg 9. SNKSL Mateko esélyesebbként léphet pályára a 14. helyen szerénykedő ellenfelével szemben. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, mivel még kevés fordulón vagyunk túl, nem szabad messze menő következtetéseket levonni a tabella állásából, és nagyon nehéz meccsre számít. Hozzátette, hazai pályán már két nagyon jó csapatot megvertek, és most is győzelemre készülnek, ugyanakkor nem mehetnek ki úgy a pályára, hogy ez magától meg lesz, végig küzdeniük kell majd.
2: Időjárás.
6: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső zápor napközben főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A déli szél Sopron környékén megérénkülhet, de az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
10: Napok óta nem alszok, mert azt hallom a szomszédnál sír a gitár.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Szigetszent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a Lakihegy Rádió.